Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: a 91,5 MHz-en.
1: Pannon Rádió.

Panorádió. Neked szól. Panorádió. Neked szól.

0: akkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: lustaságok!
1: Hannó reggeli 91.5.
2: Jó reggel, szép jó ébredést reggel. Kívánunk!
3: Katonás,
2: sziasztok!
3: Jó reggel.
2: Katoná, így is van? Ez az, így kell kezdeni. Katonás, jó reggelt! Pálinkás, jó reggelt, ezt szoktuk
3: lehetne,
2: mondani.
3: Lehetne.
2: Lehetne mi?
3: Csinálhatnánk ebből is.
2: Nyomatnád egy... így reggel egyet.
3: Hét órakor lehet, mert nem itt lennék.
2: Kevesen tudják, Edina mindig így ébred.
3: Hogy?
2: Egy feles.
3: Ja.
2: Bedurrantja. Vannak ezek az ilyen a munkásindító, vagy vannak ezek az ilyen...
3: De ez falu helyen szokás.
2: Hát persze, hát itt is szokás volt.
3: Arra fogom fogni most már, hogy falusi lány vagyok, és akkor nálunk ez a szokás.
2: Volt mellettünk itt egy kocsma, ez a provacsását, ez is így működött, hogy én mit tudom, jössz reggel műsorra, itt voltak lent már olyan kollégák, bocsánat, tehát nem panonosok, tehát idézőjelben kollégák.
3: Gyorsan magyarázt ki magadott.
2: Ismerősök, akik legalább fél órája itt ültek, és már a harmadik körön voltak túl. Úgyhogy nyilván nem panonosokról beszélek, hanem hát olyanokról, akiknek
3: Viktor ez nagyon mosolyog.
2: Fontos az életében. Viktor is ott, jó, nem volt. Mindenki ott volt. Úgyhogy ez egy jó hely volt. Bezárt most már jó néhány éve, nem is tudom, múltkor épp arról beszélgettük, hogy vajon mikor zárt be a provacsasa. Én már nem emlékszem mikor, de elég régen. Itt volt ez már nagyon-nagyon régóta.
3: Úgyhogy. De 19-ben meg 20-ban szerintem még nyitva volt.
2: Akkor igen.
3: Nekem hát az rémlik, hogy...
2: Persze, mert mindig poénkodtunk, hogy hagyunk mindent a francba, és lemegyünk a kocsmába. Tehát ez mindig ide soha nem ment, nem járt ide panonosra szerintem. Lehet, hogy volt olyan, hogy valaki lement, de szerintem de. Volt nekem olyan élményem előző munkahelyemen egyébként, hogy jártam egy, ugye közelben volt egy trafik, és akkor oda jártam cigiért, és ott nagyon összehaverkodtam ott az eladó hölgyel, és akkor ő egyszer mondta, amikor már 25-ször voltam cigiért, így nem tudom hány hónap alatt, hogy azt mondja, te ezt tudod, hogy a te kollégáid közül hányan jönnek ide ilyen bombicákat vásárolni?
3: Jó, van, nehéz a munkanap.
2: Nem mondom, most nem mondod komolyan. Én ezt nem is tudtam elképzelni. És mondom, előző munkahely, tehát nem a panorról beszélek megint csak. És azt mondja, hogy hát azt mondja, vannak legalább négyen. És ők így minden nap. És mondom, és akkor meg akartam kérdezni, hogy kik, de azt rejtem, hogy így nem akarom tudni, hogy kik. Tehát nem, semmi.
3: Kedvezmény, inkább azt kellett volna
2: és
3: kérdezni.
2: És azt mondta, hogy ő nem mondja meg, hogy kik. Ugyanúgy meg, és akkor ezért utána mindig úgy bent járkáltam ott a munkahelyemben, és akkor úgy gondolkodtam, hogy vajon kik, de igazából mindannyian tudtuk. Úgyhogy nem volt ez nagy meglepetés. Csak olyan érdekes volt hallani.
3: Csak mentel is, mit szagoláztad.
2: Meg ugyanúgy volt megint csak most lényegtelen, hogy kicsoda, tehát valaki, akit én így ismertem, mindegy, hogy kicsoda, de úgy sokan ismerik a városban is, rengetegen, és akkor egyszer előttem volt a trafikban ez az illető, mindegy, hogy ki, és azt mondja, és akkor ott vásárolgatott el, és akkor ijednu vodkot adni, mazsidve, és akkor így pakolják, és így nézem, mondom, most ez komoly. Tehát, hogy ez most komoly. És akkor így megvette, és akkor tudod, úgy abszolút nem érdekel.
3: De egyébként, amikor én is kamasz voltam, én is megvettem a kis bombicát.
2: Igen. Jó, de te nem azért ma alkoholista
3: mondjuk nem, de mondjuk szörnyű íze volt, személy szerint nekem,
2: szóval
3: úristen.
2: Ez olyan,
3: de...
2: hogy megint tátok, mert mentetek a buliba, vagy van.
3: Hát igen.
2: De ez egy szintiszta alkoholizmus, amiről én beszélek.
3: Megvettük a bombicát. Tehát, ja.
2: Ez egy szintiszta alkoholizmus. Úgyhogy sajnos, igen. Van ez a szint, amikor így naponta kell kétszer-háromszor ilyet bedurrantani. Tehát ez már nem az élvezetért tisztott, hanem azért, hogy ne remegjen a kezed. Tehát sajnos ez egy népbetegség felénk itt Vajdaságban nagyon-nagyon gyakori, Magyarországon rengeteg, mi nagyon sajnos élen járunk ebben, és hát sajnos...
3: De aki nem alkoholizmus céljával csinálja, hanem tényleg az a reggeli napindító kis... Aha. Kupica, és akkor lehet menni dolgozni.
2: Hát ja, de szerintem nincs
3: odáig jó, sem. Tehát az rendben van.
2: Tudja. Igen, jó.
3: Mert azt is mondták egyébként, hogy aki tényleg nem alkoholista, tehát most nem arra kell gondolni, hanem ahogy mondtam, ez a reggeli egy-két kis kupica.
2: De az
3: nem
2: is
3: beteg.
2: Alkoholizmus, Elin.
3: De érted, nem az a ledőlök a székről.
2: Hát nem, de az alkoholizmusnak nem ez a definíció. Az a definíció, hogy te minden nap folyamatosan iszol rendszeresen. Ez mindegy, hogy most akkor ez mi a... Értelekén persze. Ártalmatlan. Ártalmatlan, mert nem, mit tudom, a tudatodat kvázi nem befolyásolja, meg akkor mit tudom, haladsz a napoddal, csak mondom.
3: Hát igen, jó, ebben is van persze valami, ha minden nap megiszik valaki valamit, de Na, az jó, jár. Na, kis jó. Lazítás, na.
2: Kis lazítáton, te így vagy bele. Majd beszélgetünk a nyaralásról, lesz itt olyan témánk 2 óra után. Kíváncsi vagyok, hogy majd meséld, hogy mondjuk nyaralásokon miket szoktál inni. Tehát, hogy ez például, hogy helyi dolgokat, jó. Vagy majd erről is
3: majd
2: beszélgetünk. Most üdítőitalakra gondolok, persze nem alkohol, tehát semmi ilyesmi nem gondolok. Jókat rögtön, tényleg néztem, nem tudom, a Kevin Hartot ismered? Tudod ki a Kevin Hart?
3: Így nem, de majd mindjárt.
2: Hát ő stand-up komikus, filmekben is játszik, amire én tegnap jöttem
3: tudom,
2: rá, ismertem, mondta valaki, és én abszolút nem fogtam fel, hogy ő filmekben. Éreztem, hogy ő kizárólag stand-up komikus, aztán rájöttem, hogy nem.
3: Én meg pont, hogy valamelyik film.
2: Hát igen, mindenki általában a filmekről. Na mindegy, szóval nagyon-nagyon jókat rögtem rajta. Nagyon-nagyon jókat. Valakit érdekel a Kevin Hart, még nem látta stand-up comedy-ben, akkor nézze meg, mert zseniális. És ott hát sok mindenről beszélt, sok mindenről röhögtem, de nagyon tetszett, például volt neki egy ilyen Afrika, vagy is tudom, azt hiszem afrikai útja, és akkor gorillákat néztek, és akkor ott nagyon küzdött a saját testvérei identitásáért, tehát hogy mondta, hogy volt ott egy Antoine nevű csávó, aki ugye egy ilyen fekete túravezető volt, és akkor így ő eljátszott, hogy hogyan viselkednek a gorillák itt ott, és akkor úgy ugráltott, és azt mondja, hogy testvér, szedd már össze magad, a fehér emberek rajtad röhögnek, hagyd abba! Nagyon jókat lehetett rajta röhögni, meg ami még nekem egy ilyen teljesen átérezhető volt, hogy volt neki még egy ilyen sztori, egyébként ezt lehet, hogy sokan mások is átérték, hát náluk Vajdaságban azért nem valószínű, de hogy nagy családi vacsora, mindenki összegyűlt, mindenki összejött, ott van, eljönnek, nem tudják az okát, de tudják, hogy van valami oka, valaki bejelent majd valamit, leül az egész család, vannak 35-en, és akkor az egyik egy fiatalabb unokatestvér az így feláll, és akkor hát köszönöm, hogy itt vagytok, akkor most bejelentem, hogy meleg vagyok. És akkor még így le se ültünk, még nem is rendeltük a kaját, érted? Tehát, hogy azért, már
3: itt van, akar
2: és
3: menni,
2: most is mit mondjuk? És akkor azt mondja, hát jó, majd ő feláll is, majd mond valamit, meg mond néhány szót a többiek nevében. És akkor felesik, hát James, tudjuk, rájöttünk azokból a rövid pólókból, amiket viselsz meg a farmereidből, hogy te valószínűleg nem a másik csapatban játszott. De minden jó a Kevin Hart. Ha valakit érdekel a stand-up, akkor nézd.
3: Egyébként én arra jöttem rá most, hogy ezt elkezdted mesélni, hogy ugye én tévében néztem a magyar változatokat.
2: Netflixen van rengeteg videója.
3: És ugye hát egy csomó magyar ilyen hasonló van, jöttek ide Vajdaságba is, ugye föllépni, stb. És hogy én néha így rájövök, hogy engem de nehéz megnevettetni. Tehát, hogy én nekem
2: engem
3: nem
2: is.
3: Mindig jön át
2: amúgy
3: azért.
2: Tehát,
3: hogy így érzem, hogy vicces, meg úgy ne, de hogy nem szakadok a röhögéstől.
2: Hát,
3: tehát, hogy
2: így... ja.
3: Mit tudom én.
2: Értelek, az igazság, hogy én sem szakadok a röhögéstől. Van egy-kettő, aki nagyon el tudja ezt nálam érni, de kevesen. Tehát tényleg kevesen. Volt ez a magyar származású komikus, a Louis C.K., a székely, egyébként ez a C.K., egy amerikai fickó, hát most már őt cancelelték különféle okokból kifolyólag, sajnos. Na, ők például, tehát hogy ő rajta így szétrögted magad. De nagyon, nagyon jó volt. De például ennek a Zecia szakértője rengeteg stand-upos nézett. Most is volt egy ilyen rendezvényen, itt a vajdasági stand-up kapcsán. Úgyhogy hát jó műfaj ez. Nem mindig lehet nagyon, nagyon nehéz dolga van ma már egy stand-uposnak. Nagyon nehéz. Nagyon kevesen lesznek belőlük sztárok.
3: Hát az biztos, hogy kevesen futnak be.
2: Így
3: de
2: van.
3: Jó kell csinálni.
2: Jó kell csinálni. Mindenben mindennek ez a titka az életben. Mindent jó kell csinálni.
3: Igaz-e, Viktor?
2: Viktornak is megvan erről a véleménye. A tegnap egyébként itt a Zecivel beszélgettünk sok mindenről, meg a Majálist is így érintettük, kimentünk így hát virtuálisan Palicsra. Elmondtuk az élményeinket, hogy én is kint voltam a gyerekekkel. Ti merre voltatok Majálisozni? Merre volt a Majális?
3: Egy emeleten lejjebb
2: dolgoztál.
3: Igen, most.
2: Látod ez? Te
3: megünnepelted
2: a munka ünnepét.
3: Mondjára, én meg igen, én pontosan így tettem. Aha, de egyébként jó voltak a kis vágó kollégáim, úgyhogy el voltunk a
2: jók
3: kis
2: a programok,
3: világban.
2: Sok az ember. Sok
3: de
2: köcsög
3: aztán vasárnap.
2: Igen. Van ez a videó, hát ezt mindenki ismeri. A Gino, igen.
3: Nem, ők nem voltak.
2: Igen, viccelek.
3: Nem, aztán jó, vasárnap meg volt egy kis rostélyosozás.
2: Rostélyos.
3: Igen, úgyhogy jó. Az
2: akkor bepótoltam.
3: Be volt egy kis pihenés, úgyhogy aztán megjöttünk reggel, megint hétfőn. Csodálatos napindítós.
2: Aha. Jó, hát ez majd visszaadja a jó Isten, nem?
3: Várom.
2: A munka Istene visszaadja.
3: Igen. Várom azt a pillanatot.
2: Hát jó, nézd, igen, ez szép, hogy ezt így bevállaltátok.
3: Mindig valakinek.
2: De általában...
3: Ha nem én, akkor bevállalja más, akkor...
2: Értelek. De mondjuk, hogyha majális, akkor általában hova, hogyha nem egy ilyen munkás módon zajlik, akkor mit csinálsz?
3: Én nagyon szeretek csendben, nyugalomba elvonulni.
2: Igen.
3: Régen nagyon sokat jártunk Palicsra, mikor gyerek voltam.
2: Palicsra, tényleg? Igen, folyamat. Egész otthonról jöttetek Palicsra ide?
3: Egész otthonról, képzeld.
2: Jó, oké, persze. Tehát, hogy ennyire menő a Palics.
3: Igen. Tehát, hogy meg volt a rutin, állatkert, ez egy reggeltől este tartó program, és akkor utána egész délután itt voltunk Palicson. Luna Parkban sétálgattunk, ettünk, mit tudom én.
2: Luna Park,
3: Istenem. De most igazából az a durva, hogy inkább úgy szeretnék úgy elvonulni. És akkor egy kis...
2: Palicsra.
3: Nem.
2: Csendben
3: nem,
2: egy könyvvel, egy padra.
3: De egyébként azt is megcsinálnám, úgy ülök.
2: Nem tudnád megcsinálni, hogy üvölt.
3: Kis dobozba belebújok, és akkor...
2: Igen, kiveszik a kezedből a könyvet. Nem lehet.
3: Inkább ez a kis elvonulós vagyok mostanában. Távol az emberektől és a civilizációtól.
2: Távol Afrikától van egy ilyen Robert Redford film. Szép. Hát én is átérzem. Most ugye van az az időszak, amikor nagyon jársz ilyen helyekre, akkor jön az az időszak, amikor magadba fordulsz, és azt mondod, hogy jaj, én ezt nem bírom, engem ez nem érdekel, én ide nem megyek. Néha még olyan gondolataid vannak, hogy én felette állok mindenkinek, mert én nem megyek ki oda. Ezek az embernek ezek a kis korszakai a fejében, és akkor aztán jön a két gyerek, mint az én esetemben, és akkor megyünk.
3: Igen.
2: Megyünk, tehát nincs választás. Azért szerezzenek új élményeket, lássák, hogy milyen ez a palicsi forgatag. Van úgy, ott
3: neked
2: kürtös
3: még pár
2: kalács,
3: évig nincs választásod.
2: Hát egy pár évig nincs, de aztán majd lehet, hogy a gyerekeimnek is jönnek ezek a korszók, és akkor majd megint nem megyünk. De mindig lesz más. Úgyhogy a palics az... Szóval nincs vele baj egyáltalán, tehát, hogy aki szereti ezt a
3: nagy vásári rá gyerekként sose. Mert ugye egy nap egy évben egyszer jöttünk, egyszer, úgyhogy...
2: Mindig május elsején?
3: Vagy másodikán, attól függ.
2: Második az egy kicsit barátságosabb. Most látod, hogy ilyen 30-35 ezer ember volt másodikán. Annyian jöttek már. Elsőjén voltak valami 50 ezeren. Tehát, hogy nagyon komoly számokat
3: mondtak. Most azt nézzük, akkor szombat ugye
2: az
3: volt a másodika.
2: Ember.
3: Most jó, elsőjén sem biztos, hogy sokan dolgoztak.
2: Elsőt biztos, hogy nem.
3: De mit tudom én, a szombat mégiscsak lehet úgy voltak vele. Igen. Szombat lehet, akkor jöttek a rokonok, mit tudom én, és akkor jöttek ki az emberek.
2: Abszolút lehet. Tehát rengeteg, én mondom, épp tegnap az egyszerűen beszéltük, hogy alig találkoztunk ismerőssel. Én legalábbis nagyon kevés ismerőssel találkoztam, egy-két kollégával, egy-két baráttal, egy-két... De régen ez másról szólt. Igen, most jól mondta az Eci tegnap, hogy ez nem nekünk, tehát nem egy ilyen házi ünnepség ez a palicsi majális. Tehát ide rengetegen jönnek, ugyanúgy, mint hogy ti jöttetek annak idején, de egész Dél-Szerbiából. Tehát nekem ez a meglepő, mikor tényleg annyira vadidegen arcok meg látod, hogy annyira távoli helyekről jönnek.
3: De lehet, hogy ők csak szimplán jöttek a turizmus miatt. Nem, és akkor itt voltak, vagy mit tudom én.
2: Nagyon sok belgrádi autó, nagyon-nagyon sok minden, tehát rengeteg külföldi is volt, magyarországi rendszámokat. Szóval a parkolás az mindig érdekes ezen a palicsi majálison. Megy a harc a parkolóhelyekért, ott van egy maxi ott a lejárónál, és akkor mi oda leparkoltunk elé, és az így nagyon jó volt. De viszont, hogyha már bejebb mentél, ott kint ott a füves területen, ott 200 dinárért tudtál parkolni. Úgyhogy ez ott egy létező lehetőség volt. Sokan éltek is vele, rengetegen elfoglalták azokat a helyeket, de úgy ment a harc a parkolásért. Voltak egész ott a fő fasoron parkolt.
3: De ez régen is nagyon durván, tehát ez így volt.
2: Így van, hát mindig harcolt. Nem hiszem, még a faterommal jártam oda ki, és akkor tényleg az az első fél óra azzal, tehát, hogy parkolóhelyet kerestünk.
3: Igen.
2: Legalább
3: igen,
2: az első igen, fél óra. Igen. Nekem, meg mi rengeteget jártunk az Ócska piacra, és ide a Szabadkai Ócska piacra, és ott is mindig parkolóhelyet kerestünk. kerestük, mert fizetős az nem jöhetett számítás. Ez egy kihívás volt az én fateromnak. Nem lehetett itt. Tehát az túl egyszerű, hogy akkor én behajtok és fizetek. Tehát olyan így. Úgyhogy mi ott keringtünk valahol a Gájeva utca is, nem tudom, napokig, mire megtaláltuk, és akkor nagy nehezen leparkoltunk.
3: Én nekem, ami nagyon nagy, hát nem is tudom, micsoda, mire nevezem ilyenkor, a kaja. Tehát én imádok elmenni ilyen eseményekre, és így azt nézni, hogy úristen, mit tegyek. Lehet, hogy nem is vagyok éhes, de már egyszerűen annyira föltunkolom magam, hogy már úristen, imádom azok az illatok. Hú, nagyon. Úgyhogy,
2: jók az illatok. Hát jók az
3: illatok. Más tészta, hogy mennyibe kerül.
2: Jók a programok.
3: Igen. Jó a zene, szórakozás. Jó a zene.
2: Igen, evés, ivás, szórakozás. Úgyhogy... Igen, ilyen a maján is. Van egyébként még itt Vajdaságban olyan hely, ahol ilyen kifejezetten nagy majálisokat szoktak szedni. Most aki volt Magyar Kanizsán is, volt Zentán is. De hogyha ilyenekre, ha nem Palisra jöttetek, hanem hasonlóan nagy forgatagot éltetek meg a saját otthonotokban, akkor írjátok meg nekünk, hogy hova mentetek majálisozni.
3: Jó,
2: engem ez érdekel.
3: Gyerekkori vagy felnőttkori élmények.
2: Igen,
3: de nagyon szerintem sokan különben ilyenkor mennek a tóra is, és akkor pecáznak, meg
2: persze,
3: sütnek,
2: sokan,
3: főznek,
2: hogy
3: én ezt is éltem régen. Mindig meg volt, hogy vagy elsején, ahogy mondtam, ugye jöttünk Palicsra, vagy másodikán, és akkor a másik nap meg a rokonság, a társaság, úgymond, mindig mentünk a tóra, velebiti tóra, és akkor meg volt a kis kajapia, és az olyan, mit tudom én, a jó volt.
2: Jó, persze, annak megvan a maga hangulata, tehát ott úgy főzőcskézzel.
3: Ez a tipikus, amikor úgy, mit tudom én, nem az majd kiöltözöl, és akkor elmész valahova, meg mit tudom én, hanem egy jó kis trénerkába, zokni papucsba, lemész a tóra.
2: Persze, hát ennek megvan a hangulata.
3: Úgyhogy, igen.
2: Jó, ez mindenki másképp ünnepli. Nekünk volt az én barátaim társaság, ők általában mindig ilyen főzőcskézés, akkor összeültünk, akkor főztünk, akkor pörköltet csináltunk. Akkor ez se. Tehát mindig megvolt ennek a maga hangulata, de viszont a Palics az meg tényleg soha nem szerepelt a terveink között, volt jó néhány év, és mindig összejöttünk valamelyik családi ház kertjébe, és náluk így.
3: Most be fogod pótolni. El.
2: Hát most be fogom pótolni. Most azt nézzük, hogy hol nem voltunk még nagyjából, úgyhogy a következő néhány évről fog szólni. Ma Ivett és Frida névnapja van, őket köszöntjük nagy-nagy szeretettel. Igen, és Sigmund Freud 170 éves született, ez egy kerek. És a George Clooney 65 éves, ezt is el lehet mondani. Mi a vélemény a George Clooney-ról?
3: Szép ember.
2: Szép ember, ugye? Szép ember. Igen, én is ezt szoktam mondani.
3: Most egyébként ő egy jó kis...
2: Jó arc.
3: Jó, de igen.
2: Tehetséges.
3: Egyébként igen. Igen.
2: A George Clooney mindenképpen. Most láttam az új Nespresso reklámban a Dua Lipával. A Dua Lipa jön be az üzletbe, ő meg megy ki, és akkor mondják a szlogent. És akkor George Clooney mondja, ez az én szövegem. Dua. Nagyon rossz. Így idézőjem. Jó, nyilván betalál.
3: De legalább kapott érte egy jó kis summát.
2: Hát igen, ő ezt már szerintem nem szorul erre rá.
3: Szerintem, nem, tehát, biztos vagyok benne, igen. Egyébként visszatérve a névnapra, én mindig úgy várom a sajátomat. Nekem ez egy külön ünnepnap, de komolyan. Nekem olyan, mint egy születésnap. Még ez az ilyen kis, mert nyilván sokan mondták, hogy vagy mondják a mai napig, hogy ugye már azt se tudom, mikor van a névnapom. Ó, én tudom. Tehát,
2: sokan
3: hogy én hülyen, én vaj, úgy várom a kis köszöntéseket.
2: Magyarországon a névnap az nagyon-nagyon erős, tehát hogy ott nagyon-nagyon megemlékeznek egymás névnapjáról az emberek. Felénk úgy valahogy ők ritkábbnak érzem, nem érzem annyira hangsúlyosnak. Tehát volt olyan kollégám, vagy van olyan kollégánk, ugye, nyilván, akinek éppen aznap volt a névnapja, és akkor megkérdeztem, hogy, vagyis először is mondtam, hogy gratulálok, ma ünnepled, és akkor azt mondja, hogy fogalmam, nem tudom, hát milyen nap van ma. Tehát, hogy így nem érdekelte. Nekem egyszerű dolgom van, tehát nálam a március 8, az a nők napja, gratulálok nők napjára, én is neked névnapodra.
3: Igen.
2: Tehát ez nálam így megy már 42-3 éve, úgyhogy én ezt megszoktam.
3: Én nem tudom, én tényleg az vagyok, hogy én várom, én nagyon várom.
2: Várod a névnapot?
3: Igen.
2: Kapni is szoktál valamit? Egy szálharag virág? Ennyi csak
3: sajnos mostanság már nem, de egyébként gyerekként igen. Hát ilyen, mit tudom én, még szerintem még középiskolában is talán.
2: Egy szálharag virág? Ennyi csak.
3: De az olyan jó érzés, hogy felkelek, és jaj, névnapom van.
2: Igen. Hát én így vagyok a születésnap, így vagyok a karácsonnyal.
3: Ja, igen,
2: felkelek, és karácsonyal. Ácsony van.
3: Igen.
2: Kis Jézus megszületett. Szülinap, hát a szülinap is. Akkor úgy érzed, hogy különleges vagy. Akkor.
3: Igen.
2: Attila, január 7, Attila Isten ostora.
3: Igen, ezt is megjegyeztem, úgyhogy...
2: Igen.
3: Igen. Januári. És visszatérve még látom, hogy jött üzenet a majálisos történetre.
2: Na, igen. István írt.
3: Hogy a Pannonia tónál volt, vagy voltak. És ott is aludtak, és másnap jött a többség.
2: Én nem jártam még ott, de elég hangulatos az a Pannonia tó.
3: Én azt hiszem egyszer voltam.
2: És emlékszel rá, hogy milyen?
3: Hát nem feltétlen, mert igazából csak nem így voltam, hogy letanyáztam, hanem így átjáróba gyorsan ott elsuhantunk, mondhatnám
2: Álma
3: így
2: meg
3: is.
2: Tanya. Állatok hada. És akkor elcsuhantatok, nem álltatok?
3: Hát igen, mondhatni így.
2: Nem dobtátok be a horgászbotot?
3: Nem, de most lehet, hogy keverem valamivel. Mint
2: sok egyszer, kis tó van itt.
3: Egyszer voltam, lettem volna ott forgatni talán.
2: Na, az lehet.
3: Terepen, terepi munka is, úgyhogy akkor lehet, hogy kétszer voltam.
2: Biztos forgattál az Elfeledett népek című filmhez valami.
3: Nem, kicsit morbidabb történet miatt voltam szerintem.
2: Ja, jó,
3: ha nem keverem össze valami mással.
2: Jó, hát a republikus nem esél, de
3: hát azt hiszem, hogy egy hullát találtak.
2: Ja, hát akkor napi esemény miatt voltál ott. Igen.
3: Mondom, ha csak nem keverem valamivel, de ez nem most volt szerintem olyan 20 körül, 21-ben, de nem vagyok benne biztos, hogy ténylegesen ez az a történet.
2: És mi volt a headline-ot? Halál a Pannonia tónál.
3: Valami ilyen, azt hiszem.
2: Különböző. Gyilkosság a Pannonia Expressen. Ne. Valami hasonló. Most már ennyi idő után, most már lehet viccelni, hogy sok-sok éve volt, igen.
3: Igen, egyébként igen.
2: Nem magával az esettel viccelődünk. Na, ha egyeztek, picit zenéjünk, aztán jövünk a közérdekű információkkal, van belőlük bőséggel, ezeket elmondjuk majd nektek. Ma szép idő lesz, azt előjáróba elmondhatjuk, akár 26-7 fokos csúcshőmérsékletre is számíthatunk, de bővebben beszélgetünk majd a közérdekű
3: információkkal. Imádom, idő van.
2: Ja, igen.
3: Hát szerintem ezzel sokan vannak, nem? Hát inkább legyen ilyen ez a 25-6-7 fok, mint hogy 40, meg mint hogy mínusz 10.
2: Nem? Tehát ez ilyen imádod idő.
3: Igen, ez a pont jó, ahogy szoktam mondani. Pont jó.
2: Volt egy filmben, mondták, hogy nagyon nem szeretem dolgok az ilyenek. Na ez ilyen kb. Ahogy így mondta. Nagyon imádom idő van. Na gyerünk! 6:23 van. Hát jó van, zenélünk picit.

0: közérdekű információ következik.
1: És akkor lássuk, hogy mi is a fontosabb info, ami biztos, hogy hasznos lesz a számotokra. Az pedig az, hogy a Palics helyi közösség területén ugye tavaszi nagy takarítás van, és kihelyezik a hulladék gyűjtőket, és a mai napon, május 6-án a Magyar László téren, a Márko Oreskovics utca és a Pionír fasor találkozásánál, a Bár utca és a Kanizsai út kereszteződésében, a Trogir és a Bohiny utcáknál, a Ludasi utca, Horgosi út sarkán, az 50-51-es utca kereszteződésében. Hű. És végül, de nem utolsó sorban, remélem, hogy mindenki feljegyezte.
2: Biztos.
1: A Vikend telepen a buszfordulóban.
2: Ha nem jegyeztétek meg, a Pannon RTV honlapján fent van minden, úgyhogy ezt
1: elárultad, és akkor azt akartam dicsekedni, hogy ezt fejből mondom.
2: Ja, fejből. Ja, te ezt fejből mondtad, az biztos, hogy fejből. Reggel megtanultad.
1: Igen.
2: Határinformáció, 7 percet ír egyébként most Herceg Szántónál és Horgos 2, Röszke 2-nél. Magyarország felől Szerbia felé is ugyanez a helyzet, úgyhogy itt semmiféle újdonságról egyelőre nem számolhatunk be. Tegnap már egyébként ilyenkor 23 percet jegyeztek itt az utazók a kis határnál, Horgos 2-nél. Most azt írja, hogy 7 perc, legfeljebb 7 perc a várakozás, azaz nincs számottevő várakozás. Tehát a tavasz nagy takarítást azt elmondtad.
1: És véradás is van egyébként ma, Magyar Kanizsán és Pancsován, mégpedig 8 és 10 óra között Kanizsán a Beszédes József mezőgazdaság és műszaki iskola központban, úgyhogy lehet menni, ami pedig Pancsovát illeti 9 és 12 óra között a Vöröskereszt épületében.
2: Valamint a szabadkai vízművek értesíti a lakosokat, hogy hát ez már lejárt, bocsánat.
1: Igen, az egy tegnapi.
2: Hál' Istennek, jó van, semmi nem mondtam. Az utcádban történt?
1: Így igaz.
2: Tehát ma már minden rendben van.
1: Teljes mértékben fogadt mostam, úgyhogy
2: jó. Tegnap volt egy vízszolgáltatás szünetel dolog. Történet, központ 1, helyi közösség. Yes, úgyhogy ma már
1: nincs.
2: Ilyen nincs. Ami az időjárást illeti, még gyorsan elmondanám azt, amit már az imént részletesebb, nem részletesen, de néhány szóban elmondtunk, tehát ma a nap elején legalábbis változóan felhős időre készülhetünk, azonban napos lesz az ég, délután már napsütéses lesz az idő. A hőmérséklet pedig felkúszhat egészen 27 fok Celsiusig, úgyhogy erre számíthatunk a mai nap folyamán, tehát ma kifejezetten szép meleg idő lesz. Holnap egy picit visszaesik majd a hőmérséklet, na nem kell semmi radikálisra számítani, de olyan nagyjából 22 fokos csúcs várható, és helyenként előfordulhat csapadék. Mindjárt meg is nézem, hogy pontosan mikor, mert itt azt...
1: ez durva, pont erről beszélgettünk délután, az előbb, hogy jönnek most már az esősebb, csapadékosabb, záporosabb napok.
2: Nagy esők jönnek és elindulunk.
1: Ja, igen.
2: Úgyhogy ez holnapra vonatkozik, utána péntek, szombat és vasárnap megint csak 25-26 és akár 27 fokos csúcsra is van kilátás, úgyhogy ott már nagyon szép időnk lesz hétvégére, és ez lesz a jellemzés a jövő hét elejére.
1: És rendőrökről még nincs friss információ. Biztos
2: nincs.
1: Még pihengélnek. Vagy a reggeli kávét szürtyölgetik.
2: Igen, lehet. De nem kell rájuk szerintem sokáig várni. Ha láttok rendőrt, illetve tapasztaltok bármit az utakról, legyen az jó vagy rossz, legyen az meglepő vagy mulatságos, írjátok meg nekünk a 0636216-ra.
1: Küldjetek velük selfit.
2: Selfie.
1: Álljatok meg egy selfire.
2: Álljunk meg egy szóra, Grécsi tanárót. Emlékszem még arra a műsorra?
1: Nem.
2: Álljunk meg egy szóra. Nem, majd keresd a YouTube-on. Az egy jó műsor. Mi sokszor beszélgetünk itt a Pannon TV-ben, hogy nekünk is kéne egy ilyen műsor. Van egy kollégánk, aki így teljesen ebben él, úgyhogy ezt így vele kéne megszervezni, és akkor ő mindent így... Mert az volt a lényeg ennek a műsornak, hogy ez a Vágó István és a Grécsi László nyelvtan professzor
1: tudom.
2: Közös műsora volt, és ők sétáltak a budapesti utcákon, és ilyen tábláknál megálltak, és akkor elemezték, hogy ott mit ír. És akkor ugye a Grécsi tanár úr elemezte, hát más világ volt, tehát erre volt, igen. És akkor ő elemezte, hogy az most nyelvtanilag helyes, jelentéstanilag, mi a probléma ezzel a mondattal.
1: Tényleg kellene egy ilyet csinálni nálunk
2: és akkor, de az volt itt a titok, hogy a Grécsi tanár úrnak volt egy zseniális előadói, és hát egy nagyon egy fantasztikus személyisége, és előadói képességei és fantasztikus személyiség, úgyhogy miatta nézték a műsort, és akkor ők ketten ott így hátratett kézzel sétáltak a Vágó Istvánnal, és nézték a budapesti utcákon ezeket a táblákat. Szóval egy fantasztikus koncepció volt, tényleg. Ma már nem működne, de ma már ilyen működik, csak esetleg a TikTokon vagy, szóval de jó volt ez. Jó volt ez. Egy letűnt kor emléke. De egyébként igény az meg lenne ilyen műsorra szerintem, csak
1: Majd megnézem.
2: Keresd rá YouTube-ba, érdemes, tényleg. Álljunk meg egy szóra, Grécs tanár. Na. Zenélgetünk, 6:35 perc, jövünk mindjárt az első témánkkal.

0: hétköznapjait a gond terheli? Erre gyógyír a Pannon reggeli.
1: Hello, hello, sziasztok, no. Jó reggelt kívánunk, itt vagyunk, és beszélgetünk picit a Pepco-ról. Hát azért említjük meg a cég nevét, mert történt náluk egy kis
2: baki.
1: És érdekes megfogalmazás ez más oldalakon is, nyilván nálunk is megjelent ez a hír, hogy visszavontak egy terméket, illetve megkérnek mindenkit, aki megvásárolt ezt a bizonyos bögrét, hogy az vigye vissza. Hát nem, hogy vigye vissza, csak igazából közzétettek egy információt ezzel a bögrével kapcsolatban. Kockázatot jelent a használata. Ők ráírták persze, hogy lehet mosni mosogatógépben, és lehet melegíteni mikrohullámosítőben. Egyik sem igaz. Kiderült, hogy egyik
2: az
1: sem igaz.
2: Az a durva, hogy én ezt láttam, ezt a bögrét.
1: Ezt komolyan
2: én nagyon nagy bögre fan vagyok.
1: És látod ezt a bögrét?
2: És én láttam ezt a bögrét. Ha ugye ez van a képen, de hát szerintem igen.
1: Igen.
2: Legalábbis gondolom, mert...
1: Ez a PLU 61-27-51 Mag Fashion.
2: És szerinted...
1: Jó, úgy, hát... Nézd, de igen, ilyen egyébként megtörténik. Tehát ők automatikusan, mi is úgy írtuk meg, és máshol is, hogy itt egy gyártási hibáról van szó. Igen, tehát maga a termék nem lett hibával legyártva, viszont a tájékoztató hozzá igen. Tehát ez mindegyben értendő, ha már terméket vásárolsz, akkor mindenféle egyéb ilyen dokumentáció is hozzátartozik.
2: Mindig csak a gond.
1: Amiket így levágsz róla, vagy nem, ez lehet, hogy az aljára van nyomtatva egyébként, hogy vas... Dishwasher and microwave free. Tehát ezt így ráírták, de, és kiderül, hogy nem.
2: De durva, mert én ezeket soha nem olvasom be. Jó, mondjuk hát, nem is teszem be mosogatógépbe, meg...
1: Miért?
2: Hát most hazudnék, azt mondanám, hogy nincs, mert van, csak nem használom.
1: Na, erről van szó. Én is így voltam, hogy nem használom, aztán így betettük az első túra mosást, mert nem volt soha mosogatógépünk, most van, és betettem az első túra mosást, és kivettem, és amit, hogy a vadonatújak lennének ezek a cuccok.
2: Jó, akkor viszem hozzátok majd, jó?
1: Fantasztia. Hát de neked van, akkor ne hozd. Hát van neked, beteszed, megmosod, kész. Tehát te érdemes használni, na. Hogyha
2: nem
1: a sokat
2: működik.
1: Ja, nem működik, hát az már más tészta.
2: Én próbáltam, akkor mester, mindent megtettem, hogy működik. Ajánlani. Hát csak most magamra azt a tányért, meg bögrét, meg mit tudom én napi szinte, most fogom a két kezemet is elmosom.
1: Jó, persze. Úgy igen, tehát mi se úgy használjuk, hogy
2: van a lakásba, amit bérlek, és akkor most nem mondom, hogy vigyétek el, mert nem kell.
1: Aha. Hogyha minden nap, nem tudom én, rengeteg cuccod lenne, az
2: persze,
1: más.
2: Persze, az igen, más. Ha lusta lennék, de nem vagyok.
1: Na hát látod, akkor meg is van oldva. Igen. De az tény, hogy nagyon szépen elmossa. Nem tudom egyébként, hogy a ma már azért így, hogy ne tehess be mosogatógépbe, az mondjuk elég fura, de a mikrót azt megértem, hogyha fém van benne, ebben meg van, akkor tényleg szikrázhat meg, stb.
2: Hát igen.
1: Én mindig amikor valamit beteszek, akkor mindig így végig gondolom, hogy most jó, persze, amiket beteszek, azokat általában tudom, mert már 100 milliómodik alkalommal teszem be, de sokszor úgy elgondolkodom, hogy most akkor van benne fém, vagy nincs benne fém, szikrázik, vagy nem, de én már tettem be mikróba idézőjelben fémet, és nem szikrázott, tehát valószínűleg nem volt fém, de hogy tényleg nem érdemes.
2: Hát meg ugye vannak a bögrés sütik, amiket én is előszeretettel csináltam, és szerintem sokan csinálják, és hát ott is nyilván fontos ez, hogy akkor be lehet tenni, nem lehet betenni. De volt már, hogy szikrázott.
1: Tényleg?
2: Aha, hoppá. Mikro, igen.
1: Annyira jót csinál, annyira jót sütöttél, hogy szikrázott.
2: Nem, tényleg annyira tudom, hogy ilyes voltam, és így jó lesz az, beraktam, és akkor aztán így tűzijáték. Gyorsan
1: tűzijáték? Jó, hát akkor még jó, hogy nem égett le a lakás, érted?
2: Nem ez itt veszélyes. Volt, az még otthon volt.
1: Jó, ott van, akkor ez ház. Igen. Érdekes dolog, eleve ez a mikrohullámos, te azt használod?
2: Nekem airfryerem van.
1: Na, yes, of course! Tehát kétfajta ember van, te elérkezel egy crossroadhoz az életedben.
2: Volt mind a kettő, de utána...
1: Na, ez az, igen. Tehát, hogy melyik úton indulok tovább? Mikrohullámosütő nélkül airfryerrel, vagy csak airfryer, vagy mikrohullámosütő airfryer nélkül, de legtöbben elindulnak a közé.
2: De utána...
1: Na, ez az, igen. Tehát, hogy melyik úton indulok tovább? Mikrohullámosütő nélkül airfryer.

0: ennyimnél nincs kimondottan az a tipikus melegítés funkció, tehát az süti. Vagy tehát bírod állítani, hogy mit akarsz, és akkor ő ezt megcsinálja, vannak ilyen saját funkciói, meg nyilván én is manuálisan be tudom állítani, hogy mit akarok, hogy akarok. Persze. De hogy kimondottan az a melegítő funkciója nincs.
1: Leolvad a bögre.
0: Nem. De mit tudom én is, és oké van, lernim, de
1: rerni.
0: De azért igen? Nyilván nem kapcsolom be az egy meleg szendvicsért. Persze, nekünk meleg szendvicsért.
1: Mi sem használjuk olyan formában, nekünk a gyerekek miatt kell ilyen dolgokat röviden, gyorsan megmelegíteni, és akkor arra a mikro tökéletes.
0: Igen, úgyhogy azért bánom, hogy nincs, de viszont ha meg lenne, akkor meg lehet úgy lennék vele, hogy most minek az mind a kettő airfryer is, meg
1: igen, mikro igen, is, igen. Így... Mi még... Nekünk van egy airfryer, de nem használjuk. Tehát megörököltem egy airfryert. Nem használjuk, majd lehet, hogy egyszer így bedurrantom. De ameddig nem mondja a Szilvi, hogy kell, addig nem bolygatom ezt a témát. Tehát,
0: a kedvencem az, amikor látok egy receptbe, hogy akkor melegítsd fel a mikróba, de nincs.
1: De nincs.
0: Jó lesz az airfryer is. Akkor berakom, és akkor melegedjél.
1: Amúgy a... Most nem, igazából jó lenne beszélgetni arról, hogy a Pepkóban mi mindent tudsz vásárolni. Adja magát ez a téma. Mm. Nyilván most reklám vonalon azért nem indulunk el ebben a történetben.
0: Én nagy rengeteg, vásárló vagyok.
1: Igen, sokan, rengetegen járnak oda, igen. Mert viszonylag olcsón tudsz viszonylag jó minőségű árukat vásárolni. Legyen szó, most megint csak én ilyen család szemüvegen keresztül nézve, rengeteg gyerekruha van jó áron. Igen. Tehát ez ilyen, meg
0: és
1: ruhák,
0: rengeteg bögre van egyébként, amivel engem gyorsan be lehet csábítani.
1: Tényleg bögre kínálat is van. Hot Wheels kis autók is vannak. Kicsit olcsóbban tudsz Hot Wheels pályákat vásárolni, tehát nem olyan, mintha bemennél. Jó, most már tudod, ezeket nyilván nem nézed, de ez egy fontos szempont szülőknek. Vagy kis autókat, mindig vannak akciók, 2-13-at kapsz.
0: Mindig meg szoktam nézni a gyerekcuccokat.
1: Én is. Tehát én ilyen jobban élvezem, én azonnal megyek oda.
0: Sőt, a gyerek részlegen találtam már magamnak ruhát.
1: Igen. Ott vettem olyan kis kézi konzolt, ami úgy villognak a kis pop-upok, és akkor nekem meg kell nyomkodnom, és akkor tehát ilyen hülyeségeket ott lehet találni. Tehát én is legalább annyira szeretem, mint a gyerekek.
0: Na, igen. Úgyhogy már megéri bemenni, ilyen családi program.
1: Érdekes, mert igen, ugye nem voltak ezek az üzletek, most jó néhány éve a mindennapjaink részei, tehát mindenki tudja.
0: És egyre több van belőlük Szabadkán is.
1: A Pepkóból sok van. Tehát annak idején egy nagy csindorattával megnyitották az elsőt, most már szerintem a negyedik, ötödiknél tartunk. Igen. Legalább.
0: Öt szerintem van.
1: Hát van egy a Ródában, van egy itt a Prozívkán.
0: Központ Nagyparkolónál. Melyik van egy másik a Sugar, itt a Szabad Egyetem.
1: Igen.
0: Ott is van,
1: igen,
0: a Maxi mögött, akkor igen. Van egy a Sugárútnál.
1: Sugárútnál az már legalább 4. Hát 4-5 biztos van.
0: Hát meg egy, várj, a Prozívkaira, te arra gondolsz,
1: igen, ott arra, abba a központban, bevásárló központszerűségben, igen.
0: Úgyhogy.
1: Ahol 3 üzlet van, de egyébként bevásárló központ.
0: Ez egyik az.
1: Lényeg, hogy van egy mozgó lépcső, az fontos, hogy legyen. Mi szeretjük, mert felmegyünk a mozgó lépcső. Meg van a Shopee-ban is? Nincs. Ott nincs. Nincs, ott színszei van.
0: Igen.
1: Igen.
0: Hát mondjuk én egy kalap alá venném ezt a két említett üzletet.
1: Igen, én is.
0: Ha nézem a minőséget.
1: A színszében több a ruha.
0: Igen, de viszont
1: igen.
0: Azért ott is megvan a... Mit tudom én? Abszolút nem vagyok nagy igényű, csak az, hogy felveszem egyszer, és akkor
1: igen.
0: 3-szor belefér.
1: Nem feltétlenül sikerül ez mindig.
0: Nem, ugye? Nem, úgyhogy néha már 3 számmal kisebbet veszek, hogy nem jön rám, és nem bírom begombolni, de jó lesz, ha kimosom.
1: Igen,
0: ez a tipikus...
1: Úgyhogy, na, de bögrénél meg nézzétek meg, hogy a PLU 61-27-51 MAC Fashion modellre vigyázzatok.
0: És tehát mindenki el tudom képzelni, hogy otthon áll, és így nézi a bögréket.
1: Igen, elolvassa. Ez egyébként egy ilyen aranyozott, vagy aranyozott színű bögre van pirosban, meg fehérben. Úgy néz ki, mint egy ilyen shanghai nő kezében tudom elképzelni ezt a bögrét. Úgy néz ki valahogy egy ilyen... Van egy ilyen hatása, nem tudom. Kicsit ilyen ódivatúnak gondolom, de lehet, hogy ez az én.
0: Hát, aztán lehet, hogy majd.
1: Azt, hogy valaki írja, azon ledöbbentem, hogy bajmokon is
0: igen,
1: van.
0: Igen, tényleg ott is van. Igaz, tényleg, az út
1: mellett. Van. Topolyán nincs.
0: De van, hiszem, Topolyán is van.
1: Igen, van, mert a Sánta Zoli mondta, hogy ott vett a fiának játékautót. Igen.
0: Igen, van.
1: Úgyhogy
0: mindenféle, Kanizsán is van. Úgyhogy szerintem tényleg mindenfele is.

felütötték a fejüket. Mi meg megyünk a hírekre, elkészülünk, mert 6 óra 51 perc van, 7 órakor pedig friss híreket hallhattok itt a 91.5-ön. Friss ropog, fresh news every hour. Úgyhogy mindjárt jövünk vissza, tartsatok velünk.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
2: 7 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért Címgáz.
5: Hírek röviden. Több épületben is kárt okozott a tegnapi földrengés. A Richter skála szerinti 4,1-es erősségű rengés epicentruma Beznán környékén volt, ezt követően pedig még két gyengébb földrengést észleltek a térségben. Beznántól mindössze 6 kilométerre Monostorszegen a földrengés következtében megrongálódott több lakóház, valamint a Szent Péter és Pál római katolikus templom, melynek mennyezetéről nagyobb vakolatdarabok hullottak le. A tartományi kormány segítséget nyújt a földrengés okozta károk rendbetételében, ezt mondta Tomislav Zsigmanov, a tartományi kormány alelnöke, Zombor községbe látogatott, megtekintette a természeti csapás helyszíneit.
6: Ma van Gyurgyevdán, azaz Szent György napja. Ez a nap a szerb ortodox egyház jeles ünnepei közé tartozik, amelyet a Gergely naptár szerint május 6-án ünnepelnek. A szerb nép körében ehhez a naphoz kötődik a legtöbb népszokás, úgy tartják, hogy ma találkozik a tél és a tavasz. Gyurgyevdán az állattenyésztők ünnepe is. A hagyományok szerint ezen a napon otthonukat virágokkal és zöld ágakkal díszítik a tavasz tiszteletére.
5: A következő 10 napban döntenek a szerbiai rendkívüli választások kiírásáról, ezt nyilatkozta a szerb elnök az Informer TV vendégeként. Alekszandar Vučić megfogalmazása szerint a választások nagyon fontosak, mert nemzetek és országok szenvedtek veszteségeket rossz döntések miatt. Elmondása szerint kész beszélni a gondokról, amelyekkel szembenézünk, és úgy értékeli, hogy nagy problémák vannak a láthatáron. Hozzátett, hogy az infláció azért nem hatalmasodott el az országban, mert a kőolajszármazékok árát kordában tartották Szerbiában.
7: Időjárás.
6: Szép időnk lesz ma is, 27-28 fokos csúcsokkal. Csapadék az esti órákban éri el térségünket.
0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
8: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
9: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.

0: Michael, most hívott Devon, elindult a Pannó reggeli. Pannó reggeli, FM 91,5 MHz.
1: Nyom, nyom, legnépszerűbb utazási célok, megjöttünk. Hova utazik a magyar?
2: Hova
1: utazik a vajdasági magyar idén?
2: A piacra.
1: Itt mindenki nagyon fél a közel-keleti konfliktusoktól, azt most már jó néhány éve, így éve fenét, hát néhány hónapja hallgatjuk, hogy hát akkor most nem megyünk oda, mert akkor ott konfliktus, meg átrepülünk fölötte, meg stb. Nem ennyire szörnyű a helyzet, de sokan gondolnak erre, sokan lemondják az utazásaikat.
2: Én egyébként azon gondolkodtam, hogy én ilyen hülye vagyok. Tehát, hogy én nem tudom, néha vágyok az izgalomra.
1: Ja, vágysz az izgalomra. Hát ez, én is mindig a Szalai Adrián barátommal, így az operatőrkkel, mindig így elbeszélgettünk, hogy akkor volt, valami még jóval ukrajnai konfliktus előtt volt egy más valami, nem is tudom milyen konfliktus, nem a migránsválságra gondolok, hanem valami hasonló. Írják, hogy Utrinára, igen, az elég egzotikus. Hogy... oda külön útlevélre kell menni.
2: Ja.
1: És mindig megbeszéltük az Adrián, hogy mennék, ilyen haditudósító, te ismer, én ismernék. És
2: én mennék. Romantikusan, én
1: így romantikusan így elképzeltük, hogy mennék haditudós. Há, meg az milyen izgi lenne.
2: Én tudod, hova mennék?
1: És dehogy mennél, Enira.
2: Komolyan, én menni fogok Csernobilba. Én nekem ez már egy évek, tehát nem tudom megmondani mióta. Én oda biztos, hogy el fogok
1: menni. Ma megjelent hét napban olvashat egy cikket,
2: a
1: Brassa Zoltán írta.
2: Reggeliben, igen.
1: Igen. Viszont itt volt náluk a Boris, így van, Cékus Boris, és ő mesélt részletesen a Csernobili élményeiről.
2: Igen. Néztem a kis videóitokat, lemaradtam a stúdiós beszélgetésről.
1: Jó volt, jó volt. Ő volt ott, járt ott. El lehet ma már menni. Hát de miért? El tudsz menni, hát szólj a párodnak, hogy hajrá, irány Csernobil,
2: velem. Jaj, hát úgyhogy hallgatok, ha van valaki, aki menne, akkor csak nyugodtan írjon, én megyek.
1: Ráveszed.
2: Szabad vagyok, holnaptól mehetünk.
1: Ja, hogy hol, hát be vagy osztva, hova mehetsz, be vagy osztva, ne csináld ezt.
2: Megoldjuk, tudósítok onnan kapcsoltok telefonon.
1: Két hét múlva kétszer leszel reggeliben, láttad?
2: Ja, igen, örültem is neki.
1: Já, örülsz neki? Igen, jó van, szuper, igen. Jó van. Yes,
2: úgyhogy én megyek.
1: Azt mondja, Attila, ide a szomszédba. Jó, de írjatok már valami egzotikus dolgokat is.
2: Brazília, hát lehet, hogy...
1: Brazília, az itt van. A Brazília.
2: Oké, de lehet, hogy a Brazília, érted? A nagy Brazília.
1: Viva España, oda is lehet menni. De Brazíliába menjetek, ott lehet... Egyébként most a Brazília település, vagy falu helyébe lennék, én ott csinálnék egy karnevált. Tehát csinálnék ott valami karnevált, valami... Tehát a helyi erők ott meg kéne mozgatni valamit, hogy legyen egy karnevált, hogy eljöjjön a BBC forgatni erről, érted? Tehát nem igaz, hogy ez nem jutott teszik, vagy valami, tehát lenne ott egy ilyen helyi, olyan, kicsit olyan lenne, mint a nem tudom, a Temerini Táncdal Fesztivál, meg olyan lenne, mint amit mi csinálunk dolgokat, meg úgy, de nem baj, tehát kicsi sem vagyunk, de a miénk, tehát nem az van, hogy akkor nem világot kell megváltani, meg semmi ilyesmi, csak legyen valami szép lányok, mit tudom én, tehát valamit találjanak. Itt van Edina veled bárhová.
2: Jaj, ki ez a titkos rajongó?
1: Szóval... Hívd fel, itt a száma. Azt írja.
2: Ez a tipikus ír privátban. Ne.
1: Jaj.
2: Hát ez aranyos.
1: Látod, milyen jó lesz.
2: Nézd, más is jönne. Is valakit, hogy szóljak, mikor indulunk. Dániel, holnap indulunk.
1: Hogy Zoli, szeretlek még évekkel ezelőtt. És akkor mondja az egyszer, hogy ez nem igaz. Nem mondom, de igaz, csak mondom, férfi írta. Ez az egyetlen probléma.
2: Hát ez
1: egyetlen
2: jó.
1: Probléma.
2: Jaj.
1: Na, mindegy, de jó, tehát lehetne ilyen dolgokat sem. Na, de nézzük a nyaralási úti célokat. Mi forgattunk tegnap erről egyébként egy elég komoly anyagot, a kolléganő leforgatta, vagy tegnap előtt, lehet, hogy tegnap előtt. Én voltam azt.
2: Igen, tegnap előtt.
1: Rádiós. Szóval 2026-ban átalakul a szakemberek szerint a nyári turizmus térképe, hogy ez nyilván időszakos átalakulásra beszéltünk, kezdődik majd a nyári szezon, már a tengerparti pihenést tervezik sokan, nekem több ismerősöm, beleértve a kollégákat, barátokat már itt január-február környékén többek közt jó magunk is lefoglaltuk. Mi
2: hova
1: most egy kicsit, mi most Szártira megyünk, ez egy ilyen jó kis gyerekbarát hely, béreltünk egy kombit, és akkor itt családostól itt többen megyünk majd, és ez kifejezetten érdekes, izgalmas.
2: De ilyen saját szervezésben csináltatok mindent? Gondolok itt szállás, meg ilyen odaút, stb. Stb.
1: Hogy érted, hogy mit csinálsz?
2: Hát, hogy minden saját szervezés.
1: Persze, mi saját szervezésben szervezés. Mi nagyon sokszor jártunk már ott, szeretünk oda járni, és mindig megállapítottuk, most már évek óta nem voltunk, azért nem voltunk, mert most már picit úgy meguntuk, de megállapítottuk mindig, hogy amikor lesznek gyerekek, akkor ez egy tökéletes nyaraló helyszín lesz, és most már úgy megvan a plac.
2: Minden adott.
1: Igen,
2: hozzá.
1: Minden adott. Nagyon, ott van sekélyvíz, van egy nagyon hosszú sekély rész, ami gyerekeknek tök jó. Nekem is tök jó. Jó, én nem szeretem a sekélyed, de hát mindegy. Szóval én most nem én vagyok a szempont. Tehát ennyi. Azt mondja, a legjobb a reggeli, amikor Edinát nem hagyjátok aludni. Hát de mi ne hagynánk aludni? Amikor ide bejön? Már itt aludni akar, és akkor nem hagyjuk, vagy mi?
2: Nem tudom.
1: Na mindegy.
2: Várom a kis választ. Én jövök. Néha hívás nélkül is, de
1: néha hívás nélkül is.
2: Na, mindig gyere, csak gyere. Szórakoztatom a Viktort, Dávidot.
1: Itt mindig otthon érezheted
2: mindig
1: magad.
2: Mindig nagy szeretettel fogadtok.
1: Így van. Szakértők azt mondják, hogy a drágulás, zsúfoltság, közel-keleti biztonsági kockázatok, ez mind-mind átalakul, bármint, hogy ez mind-mind hatással van a turizmus térképének változásaira, alakulására.
2: És egyébként aztán, meg most ugye nyilván ez van, ezt mondják a szakértők, stb. Igen. De utána, amikor elmész, és azt veszed észre, hogy mi ez a tömegnyomor. Uh-huh. Tehát, hogy akkor ez most mi?
1: Persze.
2: Is benne van a pakliban, sőt.
1: Nincs megállás, érted?
2: Hát
1: tehát,
2: igen.
1: Tehát hiába mondják azt, hogy visszaesett, vagy stb. Elmész, leülsz, melletted cuppantják a sört, és kiabálnak át a másik, hogy hey, kube! Tehát tudod, hogy otthon vagy, érted? Tehát nincs
2: na,
1: itt romantika.
2: Én nem tudom, hogy otthon vagyok, mert én pont ezeket a helyeket kerülöm el.
1: Na, de hová szabad elmondani?
2: Nekem Görögország. Az a nagy. Én voltam Törökországban is, de nekem valamiért a szívem Görögországba húz. Meg
1: és,
2: a kaja.
1: És hová menni? Szigetre mész, vagy fél szigetre?
2: Eddig szigeteken
1: sziget.
2: Voltunk.
1: Hoppáré.
2: És most is sziget. Kefalónia lesz.
1: Voltam Kefalóniában.
2: Tászoszon is voltunk, meg Lefkádán is voltunk. És mit tudom én, nekem ezek a kis szigetek, körbe lehet őket járni,
1: így van,
2: autóval,
1: van,
2: mit
1: igen.
2: tudom én, kis csónakkal, de hogy nagyon gyönyörű nekem Görögország,
1: két ember van, aki vagy Horvátországot imádja, vagy Görögországot, tehát általában ez a kettő, aztán van a harmadik ember, aki Albániára esküszik, tehát van itt mindenféle, de én is a görögöket szeretem, a gyerekkoromban sokat jártunk Görögországba, aztán a 90-es években meg egyáltalán nem jártunk, de akkor senki sem nem járt sehova. Tehát, hogy örültél, hogy éltél, érted? Tehát, hogy az azért más volt. De Görögországot nagyon szeretem. És igen, jók a szigetek. A szigeteknek is megvan a maga romantikája. Mm. Vannak ezek a nagyon kis titkos helyek, amiket érdemes feltérképezni előtte. Láttam egyébként, hogy csónakot akartok bérelni, mert abban a csoportban is benne vagyunk.
2: Nem lehet név nélkül posztolni. Tehát az
1: de miért tipikus... ez teljesen valid dolog. Hát milyen jó dolog, tök jó ötlet. Én így elgondolkoztam, hogy milyen jó, ez nekem nem jutott eszembe.
2: Nyilván, ha nem tudom hány millió euró, akkor nem fogunk. Csak úgy mit tudom én.
1: Hát jó,
2: mert és pont emiatt egyébként.
1: Szerintem rengetegen foglalkoznak.
2: Ez a tipikus egyébben az embernek lehetősége van elmenni nyaralni.
1: Hát most tényleg nem magyarázkodj, hát ez normális.
2: Nem, abszolút én nem magyarázkodok, az biztos. Hanem tényleg a pont amiatt, mert hogy annyira jó kis eldugott kis helyek vannak.
1: Persze.
2: És akkor nem az van, hogy ott 50-en még ott vannak.
1: Így van.
2: Nyomorgó, meg mit tudom én.
1: Tudja, hogy ezzel rengetegen foglalkoznak. Mikor ott jártunk, meg bármilyen, tehát láttam, hogy mindenféle szolgáltatás van csőstül, tehát mindent ki tudsz próbálni. Szárti nagyon érdekes, hogy minden szolgáltatást magyarok vezetnek, tehát oda megyek, hogy
2: igen.
1: Good afternoon, good evening, hello, mindjárt, tehát nincs ott probléma nyelvvel, érted? Ott mindenki Magyarországról jön, ott mindenki ott dolgozik nyaranta, úgyhogy na, mindegy. Írja valaki, hogy ha valaki azt mondaná, oda utazhatsz, ahová szeretnél, írja egy hallgató.
2: Dániel írta ezt.
1: Akkor én Kanári-szigeteket nézném. De mi a Kanári-szigeteket? Mire valami egzotikusra, még durvább helyre menj, ha bárhova mehetsz.
2: Én Csernobilba mennék továbbra is. Nem tudom. Hát...
1: De tényleg, ha bárhova mehetsz, hova mennél? Most a Csernobilon kívül, most nyaralásról beszél.
2: Nem tudom. Tehát, hogy... Nem tudom. Nagyon sok felé mennék. Komolyan. Tehát, hogy így
1: most
2: sok...
1: álmodozunk. Hova mennél? Ilyen, ami eszedbe jut, ami annyira egzotikus, hogy így nem is filózol rajta, mert tudod, hogy soha nem mész el, de ha tehetnéd, akkor...
2: Hát...
1: Most... Bora Bora, Maldív szigetek?
2: Nem, Maldívra nem mennék.
1: Nem menné Maldív, hoppá.
2: Nem, én abszolút nem. Az úgy szépnek szép, de engem valahogy úgy nem.
1: Nem volt.
2: Nem. Aha. Voltak már ismerőseim, és mondják, hogy így 5-6 nap után, oké, de 5-6 nap után így jönnél haza. Tehát annyira nem feltétlen, tehát hogy elmész egy ilyen kis resort, és akkor ott el vagy, de nekem ez így nem
1: ja, értem, tehát akkor nem vágysz ezekre a rezortokra.
2: Nem, mert én, ha elmegyek valahova, akkor én ott sokat megyek is, kirándulok is. Igen, tehát ez a menős vagyok.
1: Igen. Én mind a kettőt szeretem, az az igazság.
2: Persze menni van, az a lazulunk, és akkor...
1: Meg lazulni is, tehát mind a kettő.
2: Lepuffadok, de hogy...
1: Én ott elolvasok mindig 3 könyvet, tehát hogy nekem a nyaralás az mindig így erről szól, hogy akkor... Mind a kettő. Tehát szeretek túrázni, szeretek. De... Mondjuk, akiket mi megkérdeztünk itt az anyagokban, hogy legtöbben nyilván azt mondja, Horvátország, Montenegro, Albánia. A Horvátország az köztudottan egy picit drágább, legalábbis ezt így megerősítették nálunk az utazási irodák vezetői is. Aztán a balkáni régió az szintén felértékelik, majd beszélünk egyébként az belföldi utazásokról is. Halkidiki félsziget, ugye Görögországban rendkívül népszerű, Olympic Beach, Paralia, stb., Platamonas, többi, tehát itt rengeteg. Tehát ott, ha te elmész nyáron ide nyaralni, akkor gyakorlatilag mint a hazamennél. Uh-huh. Tehát
2: egyébként Spanyolországba is mennék, csak az is nagyon durván drága.
1: Spanyolország drága?
2: Nagyon. Én különben a gasztronómia miatt mennék nagyon sok helyre.
1: Na, az jó.
2: Olaszokhoz is a jó kis pizza, meg a cannelloni, meg igen.
1: Hát jó, ott vannak viszonylag olcsó repjegyek, elmentek egy hétvégére, megkóstolod a cannellonit is.
2: Van, tehát ez a tipikus, hogy elmegyek, és engem hagyjatok ott. Tehát, hogy így nem baj, ha elveszek, ne izítsátok be az elveszett applikációt.
1: Azért veszni ne veszel, mert azért egy külföldi városban elveszni azért nem biztos, hogy olyan jó móka.
2: Nem, de figyelj, néha kézzel lábbal megértetném magam.
1: Persze, megértetném. Turista városokban, központokban ez működik, úgyhogy.
2: Igen.
1: Olvastam most valami leírást, egy valami utazási célokról, nyaralási célokról, és akkor ott írja, Magyarországgal kapcsolatos, vagy Szerbia? Lehet, hogy Magyarországgal kapcsolatos. Valaki beszámolt róla, hogy milyen Magyarországon utazni, és azt írták, hogy az idegenekkel nagyon kedvesek, de egymással meg nagyon, nagyon gázul viselkedni. Tehát, hogy igazából, hogy egymást utálják, de az a turistákat imádják. Tehát ez a lényeg. Valaki így írta le Magyarországot. Ugye, valaki oda megy utazni, nyaralni, külföldi.
2: Jött üzenet, hogy a Jón tengeren. Nem hidegebb a víz. Szerintem nem. Sőt, nekem
1: Jón-tenger.
2: Az a, hogy hívják, az élményem, hogy nagyon jó volt. Jó, mondjuk az biztos, hogy Törökországban piszok meleg volt a víz.
1: Ott nagyon meleg volt a víz,
2: nagyon meleg volt a víz.
1: Hol volt a Kusadaszin?
2: Nem, Alanyában.
1: Alanya. Alanya állítmánya. Igen. Na igen, jó. És jó volt egyébként? Tehát ezt lesz amit, hogy meleg volt a víz.
2: Nekem nem tudom, Görögország jobban
1: volt?
2: Bejön.
1: Bocsánat.
2: Nem. Ja, jó.
1: Azért, mert ott a vizet sem szabad inni.
2: Bika a szervezetem, hát sehol igazából.
1: Igazából sehol, de jó, ilyen helyeken meg főleg nem.
2: Igen.
1: Híres arról Törökország.
2: Igen, ott is oké, rendben voltak a kaják, de nem tudom, nekem nem jött át.
1: Értem. Hawaii, azt írja Tihomir. Hát ezek szép, szép ambíciók. Hawaii-ra én is mennék.
2: Ha valaki vinne.
1: És akkor tudod elképzelni, hogy én ott így kijövök a hajóból, mint a White Lotus sorozatot nézted?
2: Persze, hogy nem.
1: Nézed. Na abban van az, hogy ott a White Lotus leszállunk, és akkor mindjárt ott várnak ilyen lányok, hogy a nyakadba akasszák azt
2: a fodatot. Igen, azok a... Már nem a sorozatra mondom, hanem...
1: És akkor már így mész be, már koktéllal mész be a hotelbe, érted? Tehát, hogy ezt várod el.
2: Ahogy mondani szokás, van az a pénz, hogy ezt megcsinálják?
1: Hát ott igen, erre igény van, tehát a luxusra van igény. Továbbra is ajánlom a Varga Sándor podcastjét, hogy bejárja a világ legjobb ilyen éttermeit, meg hoteleit, magyar csávó, 3 Michelin-csillagos étteremmel, szakmabeli. Mindegy, érdemes, és akkor ő elmondja, hogy mi a csúcs.
2: És egyébként vannak, akik nyilván magukat rábízzák az utazási irodákra, de viszont van, aki saját szervezésben, mint ti is például, és van, aki úgy saját szervezés, hogy tényleg autóba ül és lemegy, és akkor
1: persze, sokan csinálják ezt.
2: Lehajtanak.
1: Sokaknak ez az egyetlen opció, mert nem gondolkodnak abban, hogy repülővel mennek, vagy valami, tehát igen. Nekem is így ismerőseim, akik viszonylag szeretnek utazni, és mindig autóval mennek, és akkor egyszer megkérdeztem, mert egy ilyen hosszabb útról meséltek, hogy hova mennének, és mondom, akkor mivel mentek repülővel, és mondjuk, hogy nem autóval, és akkor nézek rá, mondom, hát mondom, miért nem is repülővel? És azt mondja, mi, hogy lezuhanjak meg.
2: Haj.
1: Azt mondja, lezuhanjak meg. Jó, de mondom, hogy így állsz hozzá, akkor így, így tudod. Tehát, hogy
2: nem így is lehet karambol az úton is.
1: 24 órád az, az, hogy utazom. Most nem tudom, valami európai célról meséltek, de tényleg távolira. Hát nem, jó autó van. Jobb, ha ott a talaj. Jobb, ha ott a talaj. Oké, végül. Jó, sokkal inkább veszélyben leszel így, mint hogyha csak elrepülnél oda, és másfél óra múlva leszállnál. De jó, hát ez megint csak nézőpont
2: persze,
1: kérdése.
2: Persze, nyilván, hogy ki mit akar választani. Én tavaly repültem először.
1: Tényleg? És, féltél előtte?
2: Volt bennem izgalom, tény és való, úgyhogy sőt, volt is egy nagyon durva sztori.
1: Nyugtató, vagy bromazepámat bedurrantottál?
2: Várjál, hogy pontosan egyébként ráérezte a történetre, először utaztam, nyilván születésnapom napján, hülyéskedtem vele, hogy na, ma születtem, ma halok meg,
1: igen,
2: és
1: mondjuk.
2: Egy kis morbid történet, és akkor hát nyilván azért egy kis nyugtatót bele nyomtam a pénztárcámba, na majd én. Aha. Beveszem.
1: Aha.
2: Hát elfelejtettem, és akkor megyünk át a biztonsági ellenőrzésen.
1: Hűha.
2: És akkor így félrerakják a kis háti táskámat. Hűségesen mindent kipakoltam, óra, telefon, szemüveg, mindent levetettem magam, szó szerint majdnem. És hát úgy meg félreteszik, se kezdik jegyezgetni. Mondom, most mi van benne, már könyörgöm, mert semmi nincs már a táskám, vagy papír zsebkendő, vagy mi. És már úgy idegbe vagyok, meg mit tudom én, de nem szóltak nekem semmit. Hát nekem aztán esetleg, hát az én pénztárcámban benne volt a nyugtató, és azt észrevette a gép, de ki volt, tehát teljesen abszolút nem a dobozba volt.
1: De nem szóltak, teljesen, hogy ez mi ez?
2: Nem, csak megjegyezték a táskát, és ez még itt volt Belgrádban. És a pici kis orvosság ugye benne volt a pénztárcába, és azt átlátta a gép, úgyhogy mondom, jól indulunk nyaralni.
1: Hát igen, jó, én is mindig rá voltam pörögve erre. Volt olyan alkalom, amikor nekem is például vittem egy kis pálinkát, mentünk Amerikába, akkor vittem egy pici pálinkát, de azért, akihez mentünk, az így kért, hogy ugyan vigyél már, hogy hozz már, légy szíves. És akkor azt így megkérdezték, hogy ez mi? Ez a bécsi reptéren, mert ott szálltunk fel, hogy ez mi? És akkor mondom, hogy hát mondom, schnapps. És akkor snapsz, és akkor néztek, és akkor végig átengedték, de azért, mert megfelelt a mennyiségi kritériumnak. És akkor egyit volt valami kis butéliában hoztam, ilyen kis üvegcsében, na mindegy. És akkor szagolgatták ott nagyon, hogy mi ez. Hát mondom, pálinka, ja, jó, snapsz. Meg a másik, de ami ettől gázabb sztori volt, az, hogy nagyon rohantunk, Angliából jöttünk haza, vizerrel, és így átszaladtam ezen a biztonsági ellenőrzésen úgy, tehát mindent lepakoltam, hogy az övemet nem vettem le, és ez nagyon fontos.
2: Uh-huh,
1: és bepittyentem, és így úristen, lenézek, és láttam, hogy jaj, és így mondom ott a személyzetnek, hogy jaj, mondom az öv elnézést, és így mondom, hátra lépek, már veszem, és azt mondják, hogy ne, most már állj le, most már teljes átnézés.
2: Ugyan már.
1: És akkor így, és akkor így tudod, hogy végig mi, jó, annyira nem, most így a Vittori futogat így az ujjával valami, de ne, tehát annyira nem volt durva, hanem az, hogy mindenhol átvilágítottak, és akkor mondták, hogy na jó, akkor most már mehetsz, jó, akkor mehetek. De ezzel még így vesztettük 5 percet,
2: hát
1: tehát egy jó kis beleszaladás volt.
2: Úgyhogy nekem olyan, mondom, ez az egyetlen egy ilyen idegességi élményem volt, de hogy amíg nagyon élveztem, és azért is mondtam, hogy mert voltam kétszer buszos 16-7-8 órás nyaraláson is, hát az kínszenvedés volt, tehát az brutálisan rossz volt. Nyilván régen folyamatosan autóval mentünk még, de az montenegrós nyaralások voltak. Úgyhogy mondtam, hogy a tavalyi után én csak repülővel, tehát inkább koplalok és félreteszem az összes pénzemet a repülőre, mert azért valljuk benne olcsó egy repülő jegyet megvenni, de inkább nem iszok és félreteszem az ételt is.
1: Igen.
2: Csak repülhessek, úgyhogy nekem nagyon bejött.
1: Én imádok repülni, nagyon szeretem. Persze nyilván ez most már évek óta nem volt rá sajnos lehetőségem, de majd egyszer lesz. 7 óra 35 perc van, picit zenélünk, aztán jövünk vissza, még folytatjuk egyébként ezt a témát, picit más megközelítésben, tartsatok velünk. Azt írják egyébként, hogy a Radina kafánál, itt a Radina kávézónál Szabadka irányában a rendőrök ellenőriznek, úgyhogy csak óvatosan, lassan és szépen, ahogy a csillag megy az égen. Mindjárt jövünk.

0: Reklám.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
2: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a, Szabadka.
4: Bomax.
5: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
6: Még több izgalom, nagy kihívások, füst és tűz, újabb feladatok. Elindult a jelentkezés a Grillbetyárok második évadára. Amennyiben úgy érzed, hogy otthonosan mozogsz a szabad tűzi konyha világában, de a sima konyhai feladatoktól sem riadsz vissza, és nem tántorodsz el a gasztronómiai meglepetésektől, akkor te vagy az, akit keresünk. Jelentkezz a Grillbetyárok júniusi felvételére, és mérettesd meg magad. Lehet, hogy te vagy az, akiben ott lakozik a tudás, hogy elnyerje a legjobb grillbetyár címet. Nem kell más tenned, mint hogy egy rövid bemutatkozóval elérhetőséggel jelentkezel a műsorra a grillbetyarok@panonrtv.com címen, mi pedig majd felvesszük veled a kapcsolatot. Jelentkezési határidő május 10-e. Hajrá, kalandra fel! Grillbetyárok, a második évad. Légy te Vajdaság legjobb grillbetyárja!

0: senki sem bánt.
1: Munkácsvárán van egy lik, ott nézett ki Zrínyi Mik.
2: Pannon reggeli. Na megjöttünk.
3: Meg. Belföldi utazásokról is beszéljünk egy picit. Ez is mindig téma. Nagyon sokan egyébként ezt preferálják. Hiszen én emlékszem én annak idején, amikor néztem a Dévényi Tibi bácsi Torpedó című műsorát. Nem tudom, neked ez már nincs meg, vagy megvan. Ott lehetett pénznyeremény volt, lehetett nyerni, mit tudom én, vagy valami utalványt, vagy mit, ibusz utalványt. Voltak valami ilyen nyeremények. És mindig megkérdezte a Tibi bácsi, hogy és hol menne elutazni, belföld vagy külföld? És mindig általában azt mondja, hogy hát valahová belföld. És én ezt, hogy gyerek voltam, egy nagyon kis gyerek, aki nem értettem, mi az, hogy belföld, mi az, hogy külföld. És ezt, hogy nem kérdeztem meg a szüleimet is sokáig, és egyszer megkérdeztem, és elmagyaráztak, hogy mi az, hogy belföld, mi az, hogy külföld. És ezek nagyon érdekes. Azt sem értettem soha, amikor megkérdezték, hogy mikor mindig bejelentkezett egy játékos, ugye ezért telefonjáték volt, és akkor így, mivel foglalkozik, kedves Mária, és akkor gyesen vagyok. Aha, jó. És sosem érted, mi az, hogy gyesen vagyok? Érted? Vagy gyeden vagyok, most már gyesen vagyok. Játékos, ugye ezért telefonjáték volt, és akkor így, mivel foglalkozik, kedves Mária, és akkor gyesen

0: nem is tudunk, hogy
1: rengeteg
0: van.
1: Rengeteg van. A Lajko Anettit őt szólították meg ebben a műsorban, illetve ebben a riportban. Rendszeresen indulnak saját szervezésben túrázni Szerbián belül, különösen szívesen kutatják fel a vajdasági kastélyokat, ez egyébként nagy hobbi az Anettnek, úgyhogy ők imádják, tehát az élő világot is megfigyelik. Gőtéket
0: nagyon,
1: néznek nagyítóval.
0: A várakat, főleg amilyen interaktív, hogy be lehet menni, én mindent kipróbálnék az ilyen helyeken. Föl lehet húzni, be lehet menni egy börtönbe, még, tehát én tipikus ez az ilyen kisgyerek
1: persze,
0: vagyok,
1: tudom,
0: aki
1: tudom.
0: Én ezt nagyon-nagyon élem.
1: Igen, igen. Az VK Péter is megszólalt ebben az évben. Engem miért nem kérdeztek meg ebben?
0: Majd van.
1: Na mindegy, szóval az VK Péter azt mondja, hogy hát ez Zlatibor Tarát és Ruska Górát hegyvidéki területeket részesíti előben.
0: Szépen, nagyon igen, azok is.
1: Igen, ő egy ilyen kijelentést tett, hogy aki látnivalók az interneten, tehát ha valami nincs ott, az nem is létezik konkrétan, mondja Zekán Péter, őt idéztem.
0: Egyébként
1: nem biztos, hogy ebben a formában, tehát igaza van az Ecinek, mert mondjuk most itt a bookingról volt szó, tehát a bookingon ő megtalál egy jó címet, egy jó árat, nem, jó ár az relatív, de egy jó szállást, akkor utána általában az a szokás, hogy lejössz az internetről, és akkor te utána felhívod ezt így ilyen földvonalas telefonon, és elmondod, hogy akkor szeretnél, és akkor olcsóbb, mert vannak erre ilyen dílek, és akkor ezt elég sokan alkalmazzák.
0: Én is.
1: Sokan
0: csinálják. Igen. Mert tudom, hogy ott azon a bizonyos oldalon sokkal-sokkal, hát attól függ, hogy sokkal-sokkal-e, de drágább, mint hogyha magát az oldalt vagy a szemét keresem fel a szállás helyet, úgyhogy, de egyébként nekem is például Gyerdáp, meg
1: igen, az a szépen.
0: Galambóc, az nagy, hogy Savár, az nekem az nagy, hát egy ilyen, szeretnék majd elmenni egyszer, úgyhogy az olyan szép, meg a természet közeli, meg tényleg szeretem az ilyen város helyeket, ami tényleg az interaktív kategória, úgyhogy nekem az ilyen opció, ahova mindig mennék, mindig is mennék.
1: Aha. Nagyon szép helyek vannak, belföldön is. Zlatiboron voltunk mi tavaly, és akkor ott voltunk abban a vadnyugati városban, imádtam, nagyon-nagyon szerettem, szerintem még vissza fogok oda menni egyszer, nagyon-nagyon élveztem. Nem csak az miatt, a város miatt volt az érdekes, hanem tényleg jó kis pihenés volt, meg ott jó helyet találtunk, jó kis ezeket én sem értettem, amiket te brasnyúj. Hát igen, ez egy generációs misztérium volt. De például én úgyhogy mondom, vissza Zlatiborra, jó helyek vannak, nagyon szép helyek vannak. Mi általában mindig megkérdezzük itt az Ég-Szabadkai utazási iroda tulajdonosát, a Kalácsi Bolyanát, és ő elmondja, hogy hát itt Zlatibor nagyon népszerű, Vrnyacskabanya nagyon nép, Divcsiban, ez Stara Planina, tehát ezekre a helyekre nagyon sokan járnak vajdaságban. Úgyhogy ezek jó kis helyek. Az egynapos kirándulások azok 3000 dinártól indulnak, hát nem tudom, hogy az max palicsig mész ki. Jó, bocsánat. Jó van, ez nyilván túlzás. De akik távolabb úti célt választanak, azok nagyjából 100 eurótól számíthatnak.
0: Tehát, hogy fejenként, és akkor ezek semmi a 3000 nincs, tehát ellátás értelmszerűen.
1: Ezek a 3000 dinárok, ezek úgy tudom elképzelni, ezek ilyen egynapos kirándulások, megnézed a Desanka Maximovics házát, vagy valami, tehát én ezt így tudom így elképzelni, nagyjából ez a 3000 dinár, és kapsz egy szendvicset is. Úgyhogy, de van minden. El kell menni, utazási irodákból ott mindent tudnak.
0: Igen, tudnak legalább segíteni, meg kiinduló pontot adni.
1: Így van.
0: Amúgy rájöttél, hogy mindenki ránk kíváncsi? Nézd meg,
1: az
0: már
1: ki?
0: Megérkezett a Robertus.
1: Ja persze, itt általában
0: Király Adrián már itt
1: várakozik
0: hadállásba.
1: Berúgja az ajtót.
0: Igen, felvegyen minket, kamera is minket akar, érted már. Mert Robert is alig várja, hogy
1: hozzászóljon. Régi rajongója ennek a műsor. Veterán rajongó.
0: Rumos rajongója a műsornak. Biztos már benn van neki is egy-két kupica, azért mosolyog ennyire.
1: Most ezt komolyan mondod?
0: Nem, viccelek.
1: Nem iszunk. Attól szofisztikáltabbak vagyunk.
0: Persze.
1: Nem. Szóval vannak itt nyaralások, vannak utazások. Igaza volt az egyszerűen, tehát az interneten rengeteg minden fent van, de ha valaki az offline metódust kedveli, akkor menjen el az utazási irodába, mert akkor tényleg mindenféle az igényeihez mérten tud ajánlatokat találni. Tele vagyunk utazási irodákkal, ez a város itt tényleg.
0: Főleg, hogyha valaki most nem feltétlenül azt mondom, hogy lusta, hanem szimplán nem
1: kényelmes.
0: Szereti a véletlenre bízni. Maradjunk.
1: Írja valaki, hogy Koima kinte ideu zakintos. Hát ez biztos, hogy így van. Akinek van lóvéja, az zakintosra megy. Az
0: én
1: egy parti
0: nem
1: sziget.
0: Megyek. Nekem nincs.
1: Parti sziget. Haverjaim jártak ott, mai napig nem mesélnek róla. Tehát, hogy olyan élményeik voltak, hogy ami ott volt Las Vegasban, az ott marad Las Vegasban. Ugye? Tehát ez körülbelül
0: igen,
1: így.
0: Igen.
1: Jó az a Kintos is, igen. Hírekre megyünk, 7:52-kor.

0: Reklám.
1: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
2: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
3: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk.tv
4: Műsorajánló.
5: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
6: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
7: 8 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért, Címgáz.
10: Hírek röviden. Több épületben is kárt okozott a tegnapi földrengés. A Richter skála szerinti 4,1-es erősségű rengés epicentrum a Beznán környékén volt, ezt követően pedig még két gyengébb földrengést észleltek a térségben. Beznántól mindössze 6 kilométerre Monostorszegen a földrengés következtében megrongálódott több lakóház, valamint a Szent Péter és Pál római katolikus templom, melynek mennyezetéről nagyobb vakolatdarabok hullottak le. A tartományi kormány segítséget nyújt a földrengés okozta károk rendbetételében, ezt mondta Tomislav Zsigmanov, a tartományi kormány alelnöke, Zombor községbe látogatott, megtekintette a természeti csapás helyszíneit.
11: Ma van Gyurgyev Dán, azaz Szent György napja. Ez a nap a szerb ortodox egyház jeles ünnepei közé tartozik, amelyet a Gergely naptár szerint május 6-án ünnepelnek. A szerb nép körében ehhez a naphoz kötődik a legtöbb népszokás, úgy tartják, hogy ma találkozik a tél és a tavasz. Gyurgyev Dán az állattenyésztők ünnepe is. A hagyományok szerint ezen a napon otthonukat virágokkal és zöld ágakkal díszítik a tavasz tiszteletére.
10: A következő 10 napban döntenek a szerbiai rendkívüli választások kiírásáról, ezt nyilatkozta a szerb elnök az Informer TV vendégeként. Alekszandar Vučić megfogalmazása szerint a választások nagyon fontosak, mert nemzetek és országok szenvedtek veszteségeket rossz döntések miatt. Elmondása szerint kész beszélni a gondokról, amelyekkel szembenézünk, és úgy értékeli, hogy nagy problémák vannak a láthatáron. Hozzátett, hogy az infláció azért nem hatalmasodott el az országban, mert a kőolaj származékok árát kordában tartották Szerbiában.
12: Időjárás.
11: Szép időnk lesz ma is, 27-28 fokos csúcsokkal. Csapadék az esti órákban éri el térségünket.
4: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
13: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
14: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
13: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
14: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
13: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
15: Kaland, izgalom és felhőtlen kikapcsolódás a Móraharmi Szent Erzsébet gyógyfürdőben. Ugorj fejest az egészséges életbe! A fürdő wellness részlegén egész évben gondoskodunk arról, hogy világszínvonalon kényeztethesd a tested és a lelked. 11 kabinos sauna parkunk és a hozzátartozó relax medencetér tökéletes kikapcsolódást nyújt szaunázóinknak. A legkisebbeket gyerekmedence várja. Bővebb információ az erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon.
0: éljen a május. Továbbra is nagy keráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertés comb 580 dinárért, sertés koraj 450-ért, sertés nyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.

STK-ből és Pannon reggeli a győztes csapat. Az STK-ből a Pannon reggeli hivatalos támogatója. 24/7 on my mind, day and night, all the time, you ain't even by my side, yeah. 24/7 fascinated, you got

0: És még mindig, és jó reggelt a szerencsésebbiknek.
1: Jó reggelt a szerencsésebbeknek.
0: Ébrednek.
1: Hát van, aki egyébként ilyenkor, ez a 8-17, ez még mindig korán van.
0: Attól függ, hogy ki mit dolgozik, és
1: hát
0: hol
1: az biztos,
0: dolgozik.
1: Hát az biztos, de az ilyenkor már, aki mondjuk megy, akinek ilyen emberi munkaideje van, az ilyenkor már megy, de ez is mi nézőpont kérdése. Beszélgetünk egy magyar innovációról, ami kifejezetten érdekes, főként azoknak érdekes, akik szeretik a sört, és szeretnek fesztiválon sörözni, vagy koncerten sörözni. Bár ilyen problémám, ilyen igényem az életben nem volt, hogy minél gyorsabban csapolják nekem a sört. Lehet, hogy valószínűleg a kiszolgálás szempontjából ez azért fontos, mert akkor többeket tudnak kiszolgálni.
0: Hát azért én nem sok koncerten voltam mostanában, de régen igen, és azért akkor...
1: Sürgetted, hogy ugyan már...
0: Nem már, az, hanem amikor 200 millióan vannak előtte.
1: Jó, persze, tehát, úgy, igen, úgy igen.
0: Olyankor, és szomjas is vagy, de mennél is vissza, de... Na hát ja. Akkor, és akkor ne menj el 5 sörrel magadnak.
1: Hát igen, csak mindig a fizetés a lassú, mindig előveszik, kiveszi, pittyen, nem tudom, repohár, token, kredit, mindig vannak valamilyen kombinációk.
0: Elfogyatok, akkor vissza kell menni, venni kell még, tehát ez is egy olyan, hogy nem már.
1: Szóval, van egy magyar innováció, ami villámgyorsan, gép, ami villámgyorsan csapolja a sört, ez egy magyar találmány, és a párizsi Taylor Swift koncerten vizsgázott le, hát ettől jobb vizsga szerintem nem kellett, tehát a Taylor Swift koncertek azok a helyek, ahova a lányok hát pelenkában járnak, hogy ne kelljen kimenni pisilni, tehát hogy itt olyan szinten őrült rajongótábor van, hogy azt el se tudjátok képzelni, aki most hall először előre a jelenségről, az esetleg keressen rá a YouTube-on, hogy a Taylor Swift phenomenon, úgyhogy nagyon érdekes világ ez. A rajongás maga, épp egy kollégával beszélgettünk erről a napokban, hogy basszus, tehát mi itt valahogy Szerbiában, Vajdaságban, vajdasági magyarként valahogy ezt nem éljük, ezt a fanatikus rajongást. De ez nyugaton sokkal erősebben jelen van. Tehát, hogy egy előadó, egy zenekar, egy popstar, egy influencer, bárki iránt olyan szintű rajongás létezik, hogy azt mi itt nem is igazán, tehát egyszerűen fel nem tudjuk fogni. Tehát fel nem tudjuk fogni, hogy mennyire tudnak rajongani.
0: Nyilván van itt is azért kisebb réteg, de hogy
1: van
0: ott
1: itt is,
0: az
1: persze, nyilván van.
0: Külföldön az teljesen más.
1: Jóval kevesebben. És akkor elmentek ide sörözni az emberek, vagyis elmentek bulizni, és itt ugye ez a One Two Beer cég, ez egy startup volt, világ foci arénáiban már ott van, szórakozó helyeken.
0: Azért kíváncsi lennék rá, hogy megnézném, kipróbálnám.
1: Én is. 3 másodperc alatt tölt meg egy korsót sörrel. 3 másodperc.
0: Én nem szeretem a habosat, tehát ki lehet kergetni a világból.
1: Engem is egyébként. Tehát, hogy mennyire lesz ez habos? Hát igen. Van ilyen, de hogyha nem habosra akarod, akkor 6
0: másodperc.
1: Most
0: ezen a fotón, amit itt látok, ez nem annyira nagyon habos. Mondjuk ettől én még inkább jobban csapolom.
1: Ja, igen. Én
0: erre nagyon-nagyon figyelek, ha megdöntöd a poharat, és akkor úgy szépen, úgyhogy belőlem jó kis sörcsapolok, és azt mondja,
1: hát miért nem próbálod ki magad elmiszi fesztiválra?
0: Van, után megyek sörcsapolni.
1: Végig dolgozod a nyarat ilyen fesztiválokon, ez lehet. Szóval zsúfolt szórakozó helyeken nyilván jól jön, bárpult előtt kigyózó sorban, ahogy te is mondtad, ha 2 millióan vannak, akkor tényleg gyorsabban megy. És ezt az egyik alapító, Blahó Balázs, meg ott van még a Kozma Tamás, és ez egy szlovák kollégájuk, ők alapították ezt a céget, akik ugye ezeket gyártják, ezeket az eszközöket, vagy ezeket a készülékeket, gépeket, igen. És a Covid alatt jött az ötlet. Nagyon-nagyon érdekes ötlet volt, és meg is valósították.
0: Most nem tudom, mert az nem derül ki a cikkből, például az is nagyon jó lenne, hogy olyan lenne, hogy be lehet ugye állítani, hogy kis, közepes vagy nagy sört akarsz, tehát te saját magadnak állítod be, rámész, és akkor kártyával lehetne értelemszerűen csak fizetni, odaérinted, aha, és akkor mész. Tehát még nem is kellene sort várnod a fizetésre, még neked megjön a sör, addig gyorsan tötörödötöröl, kész mehetsz. Aha. Tehát ez is egy...
1: Hát igen, és mondjuk nekem izgalmas, hogy például ők abszolút, tehát mindenféle vendéglátós tudás hiány vannak, tapasztalat hiány, tehát hogy ők nem foglalkoztak vendéglátással. Nem onnan jött az ötlet, hogy tényleg élték ezt a dolgot évekig, és gondolkodtak azon, hogy hogyan kéne ezt a rendszert megváltoztatni, hanem a felhasználói oldalról. Tehát nyilván rengeteget jártak koncertekre, és ők is ugyanígy idegeskedtek ezen, mint te. És akkor leültek, és azt mondták, hogy na jó, akkor gyerünk. A Drehernek mutatták be, és akkor ők így vevők voltak erre a történet. Budapest Parkban ott ugye lehetett csapolni ezzel a géppel.
0: Azért elég sok ember megfordul.
1: Igen, igen, igen, igen, igen. És akkor nagyon-nagyon kicsi gép ez gyakorlatilag. Akkor, mint egy Nespresso gép. Mint egy ilyen Essenza mini. Nagyon pici. Jó, mondjuk jó, nem
0: hát, akkor. Hogyha belegondolunk, hogyha akkora, mint egy Nespresso, akkor az nem nagy sörcsapol.
1: Na most aztán itt látok egy képet, ami az jön le, hogy ez egy, mondjuk egy, egy tisztességes kávégép méret.
0: Igen, tehát azért én is ezt nézem, hogy azért...
1: Ez nagy, nagyobb. Na. Úgyhogy Nyugat-Európában, Ausztriában megy. Egyébként te mennyire vagy sörös?
0: Én szeretem.
1: Szereted? Ez mit
0: igen.
1: jelent?
0: Hát, hogy azokat a különleges söröket.
1: Hányat iszol meg naponta? Hazamész, akkor első dolgot bontod.
0: Nem, egyébként nekem
1: sziszen a sör.
0: Én tipikusan jó vendég vagyok, mert nekem a kevesebb néha több.
1: Igen,
0: úgyhogy
1: igen.
0: Én szeretem kipróbálni az újakat.
1: Három
0: boros
1: is, vagy fél deci?
0: Literes? Nem. Hát nincs meg, hát a korsóba beöntöm. És akkor, hát ha ezért veszem a rendes ilyen kis...
1: Big Brother-eket hát veszem.
0: Nem. És akkor azt beleöntöm a kis korsóba, és akkor iszom, de hogy nem az itteni söröket, hanem szeretem a különlegesebbeket.
1: Szeretem a különleges. És akkor ez mit jelent? Kézműves? Kézműves?
0: Azt is, ha van rá lehetőségem, akkor kipróbálom, de inkább...
1: A drága nyugati söröket.
0: Igen, na,
1: szeretem.
0: Magyarán nem a láft és nem a jelent iszol, tehát ennyi.
1: Igazad is van. Tehát az ember egy idő után eljut abba a fázisba, hogy a minőségre megy, és nem a mennyiségre.
0: Igen. Nyilván ez nem mindennapos történet, hanem, és pont ezek a lyuk, amikor jön ez a jó idő, és akkor ki lehet menni, és jó kis rostias, jó kis bográcsos, jó kis
1: és mit tudom én. És mi a preferenciád, a lágerek, vagy ipák, vagy barna sörök, mit szeretsz inni?
0: Nem vagyok válogatós, hogy őszinte legyek. Nem, tehát, hogy ami jó, én azt nagyon szívesen...
1: Ami jön.
0: Igen. Igen, mondjuk például a pálinkára visszatérve, azt annyira nem nagyon bírja a szervezet.
1: Hát igen. Az enyém se egyébként.
0: De te meg inkább viszkis vagy, nem? Meg ilyen téged ilyen konyakos, ilyenre képzellek el. Nem az a sörözős, borozós.
1: Régi barátok vagyunk Jackkel.
0: Hát ez jó.
1: Híres, súlyos a sztori. Van az Asszony illata című film, abban van, hogy az Al Pacino elküldi a kis, hát a barátját, vagyis a szolgálóját, a kísérőjét. Hogy hívták a színész, mindegy, hogy törzs nekem egy John Daniels. És akkor azt mondja, ez a Chris O'Donnell, nem tudom, és mondja, hogy hát, de ez Jack Daniels, nem John. És akkor ránéz az Al Pacino, és azt mondja, hogy ha olyan régóta ismerdéd, mint én, te is Jacknek hív, vagy te is Johnnak hív.
0: Hát igen, te is így vagy akkor.
1: Ha? Nem, mert igazából... Ja,
0: csak jöjjön.
1: A sörök tekintetén érdekes dolog ez, mert mondjuk én nekem mindig, egy sztorit szoktam elmesélni, mint általában mindig nagyon romantizáljuk ezeket a hát mondjuk a brit különleges söröket, és akkor itt ezzel kapcsolatban érdekes, nekem van egy brit barátom, aki mindig mondta, hogy aki pont ezzel szembesített, hogy de bakker, ti annyira imádjátok ezt a Guinness-t, meg a nem is tudom miket, meg hogy ilyen sörök, és akkor ti elvagytok ezzel kevered, vagy ezek milyen jó sörök, azt mondja, nálunk azt, hogy ezeket kizárólag ilyen 70 feletti alkeszok isszák. Tehát ez, nálunk így ezeket a söröket ne vissza senki. Ti turisták, amikor eljöttek ide, akkor isszátok ezeket a söröket, de azt mondja, nálunk a fiatalok azt mondja, ezeket egyáltalán nem fogyasztják. Uh-huh. És ez az old man's beer, így mondta. Tehát...
0: Én szeretem különben, ha elmegyek Magyarországra, azokat a magyar söröket is kipróbálni. Mert nyilván nem ott élek, és megint akkor visszamegyünk erre, hogy a turisták mit isznak, meg mit... Igen, ha elmegyek külföldre, görögbe is kipróbálom a
1: mitoszt.
0: Sört. Igen.
1: Igen.
0: Tehát, hogy meg az csak alfát, a mitosz
1: van. Vagy meg van az alfa, igen.
0: Igen, tehát azt is kipróbálom. Görög,
1: Törökországban van az Efesz.
0: Igen.
1: Aha.
0: Igen.
1: Meg van még valami, de az Efeszre emlékszem.
0: Ezért mondom, hogy bár egyébként én például egy tengeren, én inkább koktélos vagyok.
1: Ó, és melyik koktél?
0: A Sex on the Beach.
1: Persze, tudtam, hogy ezt fogom. Tudtam, hogy ezt fogja. Meg a
0: pinyakoláda.
1: Minden nő ezt fogja. Megkérdezzél egy nőt, hogy mi a kedvenc koktél, ezt fogom, a Sex on the Beach.
0: Én szeretem, amiben van vodka például a koktélok.
1: Értem.
0: Uh-huh. De hogy
1: én is koktélos lettem az utóbbi időben. Nekem most az utóbbi pár évben, ha koktél, akkor az old fashioned, az nekem az old fashioned, az a my go-to koktél. Tehát mindig az... De mondjuk így a sörök tekintetében tényleg ez a nyár, nekem mondjuk a belga, azok ilyen kedvencek, a belga sörök, azokat nagyon szeretem. Mm. Nagyon ritkán iszom, tényleg baromi ritkán iszom, de ha én is általában úgy vagyok vele, hogy ha van valami jó, akkor.
0: Igen.
1: Hógarden. Na mindegy, szóval vannak.
0: Tabárdán Robi szerint nem jó a mitos sör. Szerinte
1: igen?
0: Nagyon,
1: az így ilyen láger,
0: nagyon
1: ugye?
0: Nem jó.
1: Az így ilyen láger cucc. Old Gold volt régen. Na, az életem legrosszabb csaja volt, amit valaha ittam, az Old Gold. De bizisten.
0: Szerintem én nem kóstoltam.
1: Én azt, de lehet, hogy valami olyat ittem, ami kint volt már 3 napja valóban lugasba téve, és azért volt annyira rossz, de tudom, hogy akkor egyszer ittem, és mondtam, hogy soha többet az életben. Nem, de
0: nekem nem volt baj a görög sörrel, most úgy reagálok már rá tényleg.
1: Jó, tehát hát nekem... lehet, hogy te szereted.
0: Bírja ez a test.
1: Bírja.
0: Csak jöjjön.
1: Igen. Azt írja, hogy mekkora fos az a vitos. Hát most azt írja, Tihi azt mondja, kézművesek nagyon jók. Uh-huh. Hát igen. Én ittam már jót is, rosszat is. Tehát én azt mondom, hogy egy kicsit felhigult ez a piac. Már mint a kézműves sörök piaca volt, amikor egy időszak, amikor nagyon fókuszált volt, és akkor volt néhány kézműves sör, és amikre egy nagyon-nagyon rá lehetett menni. Akkor Vajdaságban nagyon jók a kézműves sörök, itt nagyon jókat gyártanak. Ismerősök, hát nem csak ismerősök, hanem nyilván mindenki, aki ezzel foglalkozik, tényleg, hogy beleteszi szívét, lelkét. De mondjuk én Magyarországon ittam például olyan kézműves sört, hogy mondtam, hogy atya úristen, volt egy ismerősöm mesélt, hogy lakodalomban voltak valahol Magyarországon, és ott a vendéglátó, ugye az ifjú pár, az ragaszkodott hozzá, hogy az ő sörüket ilyen mindig, és ez ilyen borzasztó rossz volt. És tudod, így nem lehet, már volt gondolkodnak, hogy kimennek a trafikba venni valami sört, vagy valami dréjert, vagy valami.
0: Hát,
1: és nem lehetett, muszáj volt azt, mert hogy az a... szeretettel készült, csak rosszul. De,
0: igen.
1: Na mindegy, de nem baj. Hát, így Attila, hogy melyik rosszabb, mint az Old Gold. Én most az Old Gold azért mondom, hogy a hazai söröket itt nem reklámozzuk, de ír itt, ez például, amit ír az Attila, ezt még én nem is ittam soha. Na mindegy. Úgyhogy van választék bőven.
0: Van,
1: nálunk tényleg van.
0: Van. Bemész a boltba, és nagyon sok fajta van.
1: Sörökből van nálunk óriási választék, meg chipsekből, ilyen ropikból. Azt én nem is hiszem.
0: De szerintem borból is van.
1: Borból is van, igen. Bor az mondjuk kvázi
0: meg
1: általános.
0: Meg ez a pesgős
1: igen,
0: történet,
1: igen.
0: Pesgős bor, meg... Tudom, én abból van.
1: Attila azt mondja, másfél óra telt el a reggeliből, és még nem került szóba a kolbász, Edina.
0: Én is hiányolom egyébként, csak mondom.
1: Direkt,
0: de most, most
1: nem
0: már
1: teszek
0: ettem.
1: Ilyen témákat. Ettem, de így van. Evett
0: a csúspálcát, úgyhogy most nyugodt már, vagyok. Most már nyugodt. Ébren kávé is megvolt, úgyhogy most már itt vagyok helyben. De vágyódom arra már, hogy tényleg hazamenjek, és egyek otthon jó kis disznóvágásos kolbászt.
1: Na, hát akkor szólj haza, telefonálj haza. Iti, szólj haza.
0: Ha hallasz, akkor küldjed.
1: Hogy készüljenek, érkezik.
0: Érkezem, igen.
1: 8 óra 30 perc van, nem sokára jövünk. 7 nap horoszkóppal, ami egy egész hétre szól, már itt van nálunk a friss, ropogós, megújult 7 nap. Izgalmas cikkekkel, érdekes beszélgetésekkel, jó kis írásokkal. De mindjárt jövünk, és a horoszkópot idézzük majd ebből elsősorban.

0: Szép a világ.
1: Reklám.
2: Elbrákó. Műszaki cikkek széles választéka Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres. Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó, gyere el, vásárolj, spórolj!
3: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
4: Ha jogosítványt szeretnél, válaszd a szabadkai Joker autós iskolát. Legyen az autó, motor, traktor vagy kamion, nálunk várakozás nélkül magyar nyelven vizsgázhatsz. Az elméleti képzés, a vezetés és a vizsga is az anyanyelveden zajlik. Válaszd a délelőtti vagy délutáni időpontokat. Érdeklődj a 024-580-048-as számon. 024-580-048. Szabadka, Zombori út 26.
5: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
6: Várom a postást.
5: Jön a nyugdíj?
6: Azt várhatom.
5: A számlákat hozzák.
6: Na azt nem várnám.
5: Hát akkor?
6: Ma hozzák a 7 napot.
7: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
8: Társadalmi célú felhívás.
9: Szeretnéd tudni, hogyan vívták meg a történelem legnagyobb jogi csatáit az Amazonasnál? Vagy hogy mi zajlik egy profi sportoló fejében a sérülés után? Akkor május 9-én itt a helyed! Az NCC középiskolás programja a Zentai Gimnáziumban nyílt KP szombatot tart, ahol a történelem, a jog és a pszichológia legizgalmasabb kérdéseit boncolgatjuk. Legyél 8-os vagy középiskolás, nálunk a helyed, ha fontos neked a tudás és az új barátságok. Szabadkáról szervezett buszt indítunk, hogy megkönnyítsük az eljutást. De ne feledd, a helyek gyorsan telnek. Regisztrálj május 7-e délig a szabadka@mcc.hu e-mail címen. Találkozzunk május 9-én 10 órakor a Zentai Gimnáziumban. Érkezz jóként, távozz kiválóként!
8: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Görnyelvecke haladóknak. Tikkanis, hogy vagy? Boronakat viszuelo? Ide ülhetek? Szagapó, szeretlek. Tudtad, hogy a horoszkóp görögül? Horoszkóposz? Ja, hogy mit mondanak a csillagok? Ez kiderül. Az asztrológiában a nap, a hold és ezek bolygóinak helyzete megmutatja, mire számíthatsz. Az asztrológus megmondja. Jönnek a részletek itt és most a Pannon Rádióban.
1: Sziasztok, nézzük, hogy mit reggel üzennek a csillagok, mégpedig 12-ig a mai naptól.
2: 12-ig, igen, igen, igen.
1: Mi a kos? Hivatás. Nem esik nehezére a munka, és megvannak a feltételek a hosszú távú tervek készítéséhez is. Szerelem a legszerencsésebbek közé tartozik, mert a kapcsolatában minden rendben van. Egészség, táplálkozzon minél változatosabban.
2: Bikával folytatjuk, hivatás, tehát a hét napi jóvoltából jött ez a horoszkóp egy hétre. Jók a pénzkeresési lehetőségei, de amit megszerzett, azt ne szórj el azonnal. Szerelem, magánélete virágzik, csodálatos események várják, csodálatos események. Egészség megelőzheti a kellemetlen allergiás tünetek kialakulását, ha minél több omega-3 zsírsavat tartalmazó ételt fogyaszt.
1: Ikrek, hivatás, akármilyen ötlettel áll elő, kedvező fogadtatásra talál, minél többet várnak el öntől mások, annál jobban fogja érezni magát. Szerelem, ez az időszak különösen boldog, vagy pontosabban ön különösen boldogan éli meg. Egészség, ápolja kiszáradt kezét megfelelő krémmel.
2: Rákkal folytatjuk, hivatást. Ne csodálkozzon, hogyha a dolgok csak a második, vagy esetleg a harmadik nekifutásra sikerülnek. Szerelem, a hétvégén akadályokkal, nehézségekkel kell számolnia. Egészség, lenmag fogyasztásával enyhítheti az alvási nehézségeket és az idegességet.
1: Hozzám hasonlóan az oroszlánok figyeljenek, hivatás, mind hivatásban, mind magán természetű kapcsolataiban jó lapokat kapott erre a hétre. Szerelem, ha párkapcsolatban él, akkor is érezheti magát egyedül. Oh. Egészség, érzékeny a vizelet kiválasztó szervrendszere. Igyekezzen minél több folyadékot inni, remélhetőleg vízformájában.
2: Milyen konkrét ez a horoszkóp itt, milyen recepteket is felír, hogy mit vegyél fel a gyógyszertárba. Szűz, hivatás, sok mindent szeretne elérni, és céljaiért szerencsére kész keményen megdolgozni. Szerelem. Új szerelem lehet a láthatáron. Egészség. A jó idő csábítja egy kiadós fagyizásra, de csak óvatosan, nehogy a torka bánja ezt a kalandot. Grincs. Na megyünk, mindjárt egy pici ajánló, és utána jövünk.
3: Programajánló.
1: Falunap és templombúcsú Tordán május 15-e és 17-e között. Főzőverseny, horgászverseny és fergeteges bulik. Kirakodó vásár, vidámpark és gyermekprogramok az egész családnak. Emellett énekesek, zenekarok fellépésével várunk mindenkit. Idén május 16-án szombaton a 3+2 együttes ad ingyenes, szabadtéri nagykoncertet este 9-től a sportközpontban. Fellépnek még Gut Emilia, Erős Tilla és az Intercity zenekar. Májusban minden út Tordára vezet.
4: Média támogató a Pannon RTV.
0: Folytatjuk a horoszkópot. Azaz a horoszkópot. Jönnek a részletek itt és most a Pannon Rádióban.
2: Minden út Tordára vezet májusban. Úgy képzeltem el ezt, hogy te olvasod ezt a remek hangulatú ajánlót, hogy ilyen cowboy kalap van rajtad, cowboy ruha, és ülsz egy olyan bikán, amit tudod, hogy le akar dobni magáról, és így mondod ezt. Tehát, hogy én ezt mondom, hogy itt
1: ez még megtörténhet és bekövetkezik. Van az az állapot.
2: És mögötted valaki banjo-val nyomatja ezt a zenét.
1: Valaki, aki te leszel.
2: Én például. Bár nem tudok banjozni, de lelkes vagyok.
1: Addig megtanulsz, mire ez bekövetkezik.
2: Mérleggel folytatjuk.
1: Hivatás. Valahogy senkinek sincs kedve dolgozni, ön pedig hagyja, hogy a többiek magukkal rántsák. Szerelem. A párkapcsolata nem lesz felhőtlen, sőt, nyílt konfliktusba is keveredhet társával. Egészség. Ez a hét baleset veszélyes.
2: Uha, na erre mindenki figyeljen oda. Ne csak a mérlegek. Skorpióval folytatjuk, hivatás. Mindenféle szellemi munka szempontjából termékeny időszak elé néz. Szerelem, szeretne feltétlenül megbízni valakiben, nem? Ösztönei mindig azt mondják, védd magad! Egészség. A mezei... Jézus, mert mi? A mezei zsúrló fű remek gyógyír, ez lehet igen a megfázást. Tudod, mi az a mezei zsúrló fű?
1: Most hallom először.
2: Mezei zsúrló fű.
1: Jó ez a horoszkóp.
2: Igen. Konkrét, különös az egészség szempontjából. Nyilas.
1: Nézzük, mit mond a nyilas. Hivatás. A sok tennivaló miatt nyugtalan, mégis érdemes lenne minél több feladattal végeznie ezekben a napokban. Szerelem. Próbáljanak meg egy kicsit visszavonulni a külvilágtól, akkor minden rendben lesz.
2: Egészség.
1: Egészség. Autogén tréning bevezetésével kezelheti a stresszt.
2: Mondom konkrét, ez egy orvos írta szerintem. Na mindegy, bakka, folytatjuk, hivatás, bármilyen gondról legyen is szó, jó érzékkel találja meg a megoldási lehetőségeket. Szerelem. Találkozhat valakivel, akibe egy pillanat alatt beleszerethet. És egészség, az akupunktúrás kezelés különösen jó tett a testének és a lelkének is. Jó.
1: Vízöntő, hivatás, minden olyan tervet, amely már nem kecsegteti sikerrel, zárja le a hónap végére. Szerelem. Kellemetlen helyzetbe kerülhet valaki miatt, aki szétkürtöli az állítólagos kapcsolatukat, noha ez egyáltalán nem igaz. Egészség. Sportoláskor legyen óvatos.
2: Halak.
1: Elgondolkodtató.
2: Elgondolkodtató, igen. Ez különösen azok a vízöntő gondolkodhatnak el, akik nem sportolnak.
1: Viktor vízöntő vagy? Akkor
2: akkor vigyázz. Sportolsz, akkor vigyázz.
1: Ránézek és látom a sportos alkatot. Az a pocak csak egy ilyen álca.
2: Hogy mondhatsz ilyet? De én kikérem, a Viktor nevében kikérem magamnak. Na, menjünk tovább, halak. Halak, lezárjuk a sort. Az ECI, mint halak.
1: Na.
2: Hivatás. Ez az időszak, ő soha nem emlékszik az én horoszkópomra, én mindig emlékszem az övére. Ebből is látszik, hogy mennyire fontos vagyok. Szóval halak. Hivatás. Ez az időszak nem alkalmas a karrierépítésre.
1: Na.
2: Ez konkrét. Szerelem. A párja furcsa. Mennyire fontos vagyok. Szóval halak.

0: megveszem a valamilyen szósz, mert ezt meglátom a boldog, hú, nekem ez kell, és megveszem az életben.
1: Igen, és azóta is ott van pont.
0: És hogy kint is van, lejárt március 1-én.
1: Igen.
0: És akkor most mit csinálom, ezt így jó, nem jó, akkor kipróbálunk, hogy rájövök, hogy nem jó, soha nem is volt jó, nem tudom, szóval járunk itt sokan. 8 óra 48 perc, mindjárt jönnek a hírek 9-kor, aztán pedig folytatjuk, lesz még egy óránk itt a reggeliben.

0: Reklám.
1: Agromax mezőgazdasági bolt Palicson és Szabadkán is. Várjuk Önt üzleteinkben, ahol külföldi és hazai vetőmagok széles választékát kínáljuk. Minden egy helyen, hobbi kertészeknek és profi termelőknek. Műtrágya, állati takarmányok, vegyszerek és kertészeti felszerelések. Folyamatosan bővülő kínálat, újdonságok, szezonális ajánlatok. Rendeljen webshopunkból www.agromaxshop.rs, telefon 024 602 850. Agromax 024 602 850.
2: Adagio Pizzeria Szabadkán, fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
3: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
4: 9 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért Címgáz. Hírek röviden.
7: Több épületben is kárt okozott a tegnapi földrengés. A Richter skála szerinti 4,1-es erősségű rengés epicentruma Beznán környékén volt, ezt követően pedig még két gyengébb földrengést észleltek a térségben. Beznántól mindössze 6 kilométerre Monostorszegen a földrengés következtében megrongálódott több lakóház, valamint a Szent Péter és Pál római katolikus templom, melynek mennyezetéről nagyobb vakolatdarabok hullottak le. A tartományi kormány segítséget nyújt a földrengés okozta károk rendbetételében, ezt mondta Tomislav Zsigmanov, a tartományi kormány alelnöke Zombor községbe látogatott, megtekintette a természeti csapás helyszíneit.
8: Ma van Gyurgyev Dán, azaz Szent György napja. Ez a nap a szerb ortodox egyház jeles ünnepei közé tartozik, amelyet a Gergely naptár szerint május 6-án ünnepelnek. A szerb nép körében ehhez a naphoz kötődik a legtöbb népszokás, úgy tartják, hogy ma találkozik a tél és a tavasz. Gyurgyev Dán az állattenyésztők ünnepe is. A hagyományok szerint ezen a napon otthonukat virágokkal és zöld ágakkal díszítik a tavasz tiszteletére.
7: A következő 10 napban döntenek a szerbiai rendkívüli választások kiírásáról, ezt nyilatkozta a szerb elnök az Informer TV vendégeként. Alekszandar Vučić megfogalmazása szerint a választások nagyon fontosak, mert nemzetek és országok szenvedtek veszteségeket rossz döntések miatt. Elmondása szerint kész beszélni a gondokról, amelyekkel szembenézünk, és úgy értékeli, hogy nagy problémák vannak a láthatáron. Hozzátett, hogy az infláció azért nem hatalmasodott el az országban, mert a kőolaj származékok árát kordában tartották Szerbiában.
5: Időjárás.
8: Szép időnk lesz ma is, 27-28 fokos csúcsokkal, csapadék az esti órákban éri el térségünket.
0: 91,5 MHz, Pannon Rádió, a te hangod. Társadalmi célú felhívás.
9: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600.
10: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
11: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával. Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
12: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaus-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.

0: Közérdekű információ következik.
1: 9 óra 16 perc van, és jöttünk az utolsó órával. Befutott a gőzös.
2: Befutottunk. Volt egy tanárnő mindig, amikor mentem hozzá magánórára, akkor mindig ezt mondta, hogy befutottál, Zolikám. Mindig ez, befutottál. És akkor ez nekem egy ilyen hát emlékezetes kis gondolat marad, élmény marad. Na de, beszélgetjük, mi újság a közérdekű információk tekintetében, ugye itt arról beszéltünk itt, hogy meg is szép idő lesz, hát ez valóban így van, 20 fok van most, és 26-7 fokra.
3: Most beborult legalábbis itt Szabadkán.
2: Most egyébként én azt látom az applikációmban is, hogy olyan 21-22-3-4 fok lesz egészen délig, és azért felhőzet átvonulás alakulhat ki vala.
1: Igen. Ami pedig a közlekedést illeti, ne feledjétek, hogy módosult a tömegközlekedés rendje Szabadkán júni 15-ig, mégpedig a 3-as és a 13-as autóbusz vonalakat érintő, ugyanis dolgoznak a Majsai út egy szakaszán, és az 51-es hadosztály utca és a 382. új utca közötti rész nem lehetett rajta közlekedni. És akkor nem módosultak egészen. Az autóbusz menetrendjei.
2: Bizony módosultak. Úgyhogy ez is érdekes, ami szintén érdekes lehet még, ugye itt a Radina kávézónál, vagy a nem tudom, hogy ezt hogy kell mondani egyébként, hogy Radina, mindegy. Szóval
1: hát szerintem mindenki így tudja, hogy Radina Cafana.
2: Így van, itt mindenképpen ott vannak, aztán Sándorban, a Niszkútnál, ugye radaroznak, továbbra is itt ennél a kávézónál radaroznak, Szabadka irányába, úgyhogy ezekre figyeljetek oda mindenképpen, hogyha közlekedtek. A Border Watcher alkalmazásba, ha betekintünk, aggódó szemünket vetjük a Border Watcher
1: alkalmazásra. Ilyenkor csak azért nem aggódom, mert nem megyek sehova. De ha mennék, akkor már lehet, hogy szintnám.
2: Nyilván sokan mennek. Mindenhol zöld. Az autópálya átkerülnél van nagyjából 10 perces várakozás Magyarország felé. Visszafelé pedig az autópálya átkerülnél itt ilyen 18 percet írnak várakozásképpen, a többi átkerülnél pedig mindenhol világos zöld, ami azt jelenti, hogy haladós.
1: Mindig arról álmodtam, amikor ment így határa, hogy egyszer azt mondják, hogy gyere előre, került ki a sort, és téged előre engedünk. Hát ez még soha nem történt meg. Hát, ha majd egy szép napon. Hát, hogy rám néznek, és azt mondják, hogy te ott, gyere ki, de nem rossz értelemben, hanem gyere előre, gyer előre,
2: lányom. Ez, igen, hát ez milyen jó lenne, azért.
1: Hogy volt, szümtükkel szemeim, mik vagy muk, van ilyen valami?
2: Most Porsche, hamu vagy muk, így van, halotti beszél.
1: Igen, na. Nem jutott eszembe. Nem.
2: Aztán nézzük, mi újság a Pannoner TV honlapján, szépen töltik a kollégák a híreket.
1: Igen.
2: Azt látjuk, halálos közlekedési baleset Novi Pazar közelében, 4 ember meghalt, ennek a felesett tréfa borzasztó.
1: Igen.
2: Részletek fent a Pannoner TV honlapján, ma van Gyurgyevdán, erről is írtak a kollégák. És amiről a hírekben is beszámoltunk, ugye több épületben is kárt okozott a tegnapi földrengés, valamint lezuhant egy erdőtüzetoltó repülőgép Lengyelországban.
1: Meg sport, foci nyilván.
2: Sport, foci.
1: BL döntőben az Arzenál.
2: Foci, sportfogadás.
1: Igen. Mindig álmodozok róla, hogy majd egyszer fogadok, de utána rájövök, hogy hú, ne az fogas. Úgy vinni a pénzemet, hogy azt a...
2: Persze, rászoksz, rákapsz. Aztán jön a félkarú rabló, meg a herbál.
1: Nem lesz pénzem ételre.
2: Nem lesz pénzed, majd forgatod.
1: Ja, igen.
2: Attila írja, egyszer egy szép napon elhagyom a várost, ahol élek. Ez igen. Mindent itt hagyok, mit Miskolc adhatod.
1: Az.
2: Igen, holnap. Indulok. Istenem, ezek a dalok. Micsoda nosztalgia.
1: Zenefüleidnek,
2: ugye? Jó van, sok minden van még itt a honlapon, amit még a közérdekű infókkal kapcsolatban el kell mondani, hogy tavaszi nagytakarítási akció május 4-e és 8-a között Szabadkai Köztisztaság és Parkosítási Kommunális Közvállalat értesítette a Sétaerdő, Palics és Radonovác helyi közösségek területén élőket. Van most egy ilyen akció, használjátok ki, valamint véradási akció Magyar Kanizsán és Pancsován. Mindenről a Pannoner TV honlapján tudtok tájékozódni. Neked van még valamilyen híred?
1: Nincs. Köszönjük szépen, ennyi volt.
2: Köszönjük szépen a figyelmet, nem sokára jövünk, 9 óra 21 perc van, addig zenélünk. Szól itt nálunk az Imagine Dragons helyett a C&C Music Factory és az Everybody Dance, brit angollal, Everybody Dance Now.

0: Reklám.
1: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
2: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic poliklinika, Szabadka.
3: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: Sötét van itt, fiam, Pavel. Világítsunk zseblán, Pavel.
1: Panna reggeli.
2: Na hát ez egy jó poén volt, jó nevettünk. Annyiszor hallottuk, hogy...
3: Tényleg gondolom, hogy ki az a hülye, aki ezeket kitalálja?
2: Hát, ugye ezek egy cserkész poénok egyébként. Úgy mondta nekem annak idején valaki, ezek csak van. Van vagy 50 ilyen, de ja. Majd veszünk még fel többet. Soha nem veszünk. De ezt mondjuk, hogy veszünk. Érdekes sztorira bukkantuk itt az interneten. Olyan sztorira, amivel egyébként a már sokan elgondolkodnak ezen. Tehát amikor megjelentek itt Szabadkán az önkiszolgáló kasszák, nem tudom neked milyen élményed volt ezekkel. Tehát, hogy próbáltad.
3: Szomorú, még nem, vagy nem.
2: Még nem próbáltad?
3: De, próbáltam. De hogy mármint, hogy szomorú élményem nincs.
2: Értem, vele. Tehát nem volt még negatív ilyen tapasztalatod.
3: Nem, feltétlenül nem. Aha. Nem emlékszem rá. Aha. Nem sűrűn, vagy nem sokszor próbáltam ki, de most egyre jobban tetszik. Na,
2: én élvezem azt, hogy amikor látom, hogy 45 nyugdíjas áll a kasszánál, akkor én ilyen I have the power!
3: Igen,
2: oda megyek is. Pitty.
3: Igen.
2: És irigykedve réznek rám. Jó, nem mindenhol van ez. Van egy-két bolt. De én ezt legutoljára nem is itt éltem meg, hanem azt hiszem Szegeden volt. Nem, Budapesten. Nem, Szegeden voltunk egy hétvégét, vagy három napot, és akkor ott így reggel a gyerekeknek valami eszébe jutott, hogy hú, nincs pelenka, vagy nem tudom. És így kerestem ott hajnalán vasárnap reggel egy boltot, és akkor találtam valami spárt, vagy én nem is tudom, át kellett mennem valami nagy parkon, emeletes házak között, és akkor ott volt egy spár, és így bementem, és mondom, hogy biztos én leszek az egyetlen bevő, és bementem, és voltak vagy 80-an. Tehát én nem tudom, úgy látszik, az ilyen nagyon frekventált hely. Rengetegen voltak.
3: A vasárnapi húsleveshez.
2: Valószínűleg igen, és mind idősek, tényleg mind idősebbek, és akkor én így oda mentem az önkiszolgálókasszához, és így kimentem, és mondom, Jézus, de mondom, végülis ez nekik egy ilyen közösségi program, mert ott elbeszélgetnek, meg minden, de hát ugye elmúlik a délelőtt, az biztos, mire én ezt kivárnám, ott azt a sort. Na mindegy, szóval vannak önkiszolgálókasszák, és én is sokszor elgondolkodtam azon, hogy ezeket vajon át lehet-e verni. Mert hogy ezeket most, mert egy sztori gyorsan eszembe, aztán rátérünk a témára, hogy én nem is ebben a műsorban is beszéltünk róla pár éve, hogy Amerikában egy fiú felfedezte azt, hogyha beüti a banán kódját, akkor azzal ki tud hozni Sony PlayStation 4-eseket a boltból. És akkor negyediknél kapták el, de elég sokat, már kihozott hármat, vagy valami, és akkor a negyediknél így mondták, hogy így jó napot kívánok. És
3: mennyire
2: akkor,
3: érett az a banán.
2: Bevallott mindent, de hogy beütötte ugye azt a kódot, és akkor valahogy megtévesztette ezt. Amit most nem értek egyébként, mondjuk súlyra működik ez a történet, de mindegy, nem tudom.
3: Meg hát azért csak van rajta bárkód, nem? Mármint a banánon nincs, de hogy...
2: Hát nem tudom, gondolom, átemelte ott az ellenőrző fölött is, vagy én nem tudom, de...
3: Hát
2: de,
3: ez látszik.
2: Lehet, hogy látszik. Megoldott a lényeg, hogy a negyediknél kapnák. Ez igaz sztori, tehát ez megtörtént. Lehet, hogy maga a rendszer volt egy kicsit sebezhetőbb, és így igen. Valahogy ezt ő megoldotta. Úgyhogy hasonló dolog történt Magyarországon. De mi történt Magyarországon? Mi ez?
3: Igen, hát van egy nagy bevásárló központ, egy áruház, a Tesco, ahol szerintem elég sokan megfordulnak. Tényleg vannak jó, meg kevésbé jó dolgok, de most nem ez a lényeg, hanem az, hogy hát volt egy polgármester is, mondjuk, hogy honnan jött ez az ötlet egy polgármesternek, hát nem is értem. Az ember nem is gondolná, oké, gondol esetleg a fiatalokra, vagy nem is tudom, de egy polgármesterre, hát oké.
2: Van piercingje a polgármesternek, ez a válasz.
3: Igen,
2: azért,
3: igen,
2: mert van piercingje, ez ennyi.
3: Igen. De miért szépen mosolyog? Tehát most nem mondanám még, hogy lopott.
2: Hát nem, tényleg. Én elhinném
3: ennek az egy egri történet, és...
2: Terpes polgármestere, de ez megírta mindenki, szóval most igazából...
3: Igen, és legót, illetve kozmetikai holmikat tulajdonított el 50 000 forint értékben, és már harmadszor trükközött az önkiszolgáló kasszánál egy bizonyos kiszúrták. Héten, mire a biztonságiak kiszúrták.
2: Igen, és ugye ezek az önkiszolgáló kasszák, ezek elég sok embert csábítanak trükközés, ugye van ez a banántrükk nevű módszer, ez azt jelenti, hogy az olcsóbb termék, ugye ebben egy gyümölcs vagy zöldség vonalkódják, húzzák le a pénztáron, és nem azért az áruért, amit hazavisznek. És ezt csinálta ez a polgármester úr is, nagyon felelős módon. Én nem tudom egyébként, hogy ennek az embernek így mi járhatott a fejében. Tehát az van a fejében, hogy ez a globalizált világban, meg ebben, hogy ugyan már, meg így őket így nem éri kár, meg ez nem lopás, meg ők is lopnak. Tehát, hogyha mit tudom, kitaláljuk otthon, hogy ők is kilopják a pénzt a zsebünkből, ha mit tudom én milyen akciókkal, meg átverésekkel, akkor most megérdemlik, hogy én is lopjak, most visszaveszem. Tehát ez most egy biztos valami igazságtétel volt az ő fejében, nem? Hát, ja, akkor most bosszút állok.
3: Nem tudom.
2: Neki ez jár.
3: Ilyen piti, tehát hogy ilyen nagyon ilyen
2: nagyon
3: ostoba.
2: Nem is tudom,
3: tehát igen, igen. Az biztos, hogy a boltok is nagyon sokat szednek le, mármint, hogy rólunk anyagi dolgokat. Mert azért én nagyon sokszor belefutottam, hogy ugye vannak ezek a lemérős, amikor méred a zöldséget, gyümölcsöt, és ugye azon van rajta egy ilyen, hát én nem is tudom, műanyag valami.
2: Ilyen
3: azon
2: fólia,
3: a mérlegen.
2: Vagy,
3: igen, aha. Igen, igen. És az dob a súlyon ám.
2: Persze.
3: Mert ha rárakod a banánt, nem tudom mennyi van, egy kiló, ha leveszed azt a műanyagot róla, akkor kevesebb már, mint egy kiló, és az ár is csökken lefele. Tehát azért itt is húznak ám a boltosok, csak hát nem mindenki eszén tudnak túljárni, maradjunk
2: annyiban. Mondja Viktor, hogy az a lopás, ha leveszi. De ez hogy érted, hogy feljebb emeli, vagy hogy? Voltak ilyen trükk? Azzal a tálcával van nullán
3: hát
2: az
3: igen,
2: egész.
3: De azzal az én pénzem is több lesz. De Viktor, nem. Ezt én engem nem bírsz átverni.
2: Na, ezt beszéljétek meg egymás között, én nem tudom.
3: Hát látom az árat, hogy mennyit fizetek, hát ne nézd már butának.
2: Hát jó, csak az nem az az ár, nem a reális ár.
3: Hát?
2: Nem a reális ár, ő ezt mondja. Na mindegy, szóval lehet trükközni az önkiszolgáló kasszákkal, ezt sokan felfedezték, és hogy lenne drágább a rajta a tálca?
3: Esküszöm, menjetek el és próbáljátok ki, komolyan. Igen. Meglátod, hogy kevesebb összeget fog kimutatni.
2: Írj egy kedves nyugdíjas, és most nagyon-nagyon megsértődött, pedig nem arról van itt szó, hogy a nyugdíjasok ehhez nem értenek, de elnézést kérek, tehát nem arról van itt szó, hogy azt mondja, én is oda megyek, nyugdíjas vagyok, puty-puty, mi se vagyunk hülyék, nem? Vagy egyáltalán nem ezt
3: nem,
2: mondtam.
3: Nem, mert nyugdíjasok is fizetnek ott.
2: Egyáltalán nem ezt mondtam, hanem sokszor vannak olyan pillanatok, amikor tényleg azt látom, hogy a nyugdíjasok ezzel meg se próbálkoznak. Nagyon sok esetben ott vannak a dolgozók is, tudnak segíteni, tehát
3: persze.
2: Érdemes hozzájuk fordulni. Úgyhogy.
3: Igen. De egyébként...
2: Tehát ez nem lenézésről van, itt arról van szó, hogy megvannak a lehetőség, és általában ezzel az él, aki úgy nagyon siet.
3: Hát igen.
2: Aki
3: igen.
2: Nagyon siet. És
3: de egyébként különben nálam is volt már olyan, hogy ott volt nyilván a kártyám, volt is rajta pénz, de nem mentem oda.
2: Persze, én nálam is van olyan. Ha látom, hogy kevesen vannak, akkor
3: kivárom ezt az 5 szemét.
2: Arról van szó, amikor ott vannak 50-en, érted? És akkor nem várod ki, hanem akkor mész a másik lehetőséget.
3: Az önkiszolgálónál senki, akkor
2: igen. Mi most voltunk egy ilyen hipermarket, és ott azt láttam, hogy például egyetlen egy kassa volt, az összes többi önkiszolgáló. Ott most már tényleg olyan rendszer.
3: Igen, akarnak szerintem erre ráállni most.
2: Persze, ez van. Haverom szokta azt mondani, hogy azt mondja, én akkor kérek discountot, mert hogy én végzem el a más munkáját. Vagy valami, és van egy ilyen elvélet az egyik haveromnak, hogy akkor, hogyha ő végzi el a munkát, akkor ezáltal neki jár az a pénz, amit kapott volna.
3: Képzeld is, hogy mennél, hogy a fizetésem hol van?
2: Ja,
3: kitől vehetem
2: fel? Vagy vonjuk le a teljes összegből, mint egy 10%-ot, azért, mert én elvégeztem magamnak a munkát. De komolyan, van egy ismerős, akinek ez az elmélet, és ő ezt így mondja.
3: De végül is elgondolkodtatónál.
2: Azt írja az Attila, hogy én fiatal vagyok, és nem értek hozzá. Na ilyen is van, ez meg a másik véglet, látod? De hogy nem értesz, hát megnyomod a gombot. Most, amin én voltam utoljára, az így mindent mond hangosan. Hogy tegye ide az árut, vegye le az árut, ott az acskó, tegye bele az, ilyen volt, így kommunikált vele, beszélgetett vele.
3: De egyébként volt olyan
2: vele.
3: Is velem különben, hogy annyira könnyű dolgot vettem,
2: aha.
3: Például salátát, és amikor rárakod ugye arra, ahova le kell rakni,
2: igen.
3: Akkor nem érzékelte. És akkor ugye ott állt, és ez pont Magyarországon volt, és ott állt a segítő kis hölgy, és akkor ő jött oda, és akkor kártyát odaérintette, valami bepötyögött, és akkor... fizettem a salátát, mentünk, mert persze. Nem érzékelte a gép, hogy van rajta valami, holott volt egy saláta, csak könnyű volt.
2: És hogy ingyen volt?
3: Nem, ott kifizettem azt, mert ugye darabjára volt, hogy mennyi volt, és akkor kifizettem, csak hogy érted, hogy ilyen is van, hogy tényleg annyira könnyű teszel rá, hogy nem érzékeli a gépen. Nem egy retes sört vettél, hanem...
2: Így van. Vagy nem egy súlyt, egy 5 kilós házi súlyzó szettet. Írja Tímád, amikor a hallgatóik egymással beszélgetnek, írja Tímád, hogy Attila 40 évesen fiatal?
3: Micsoda kedvesség.
2: Jó, hogy elbeszélgettek egymással, az zseniális. Ismeri szem, tudjuk, hogy ismert személyesen, persze tudjuk, hogy itt jóban vagytok. Közben kapunk AI videókat is, good morning, ilyen táncoló kislány.
3: Jaj,
2: ezt nem mi kaptuk, ezt ilyen Enosszúba küldték.
3: Ja.
2: De jó, mindegy, de én magaménak érzem, magaménak nagyon kedves,
3: most
2: nagyon
3: láttam.
2: Kedves.
3: Imádtam ezeket, amikor
2: igen,
3: így,
2: igen, és sokan hiszik még most is, hogy ezek így igaziak. Ilyen szép. Na, azt írja, azt mondja, hogy Magyarországon évek óta önkiszolgálót használom. Csak soha nem kell várnom, persze percnek többet. írja az egyik üzletet, 16 darab önkiszolgáló kassza van abban a bizonyos üzletben, Hollandiában egy másik üzletben önkiszolgáló van már, meg csak, ugye nyilván azt írott, hogy csak, igen, sok helyen már csak ilyen van. Nem tudom, valahogy nekem akkor is hiányzik, hogy legyen ott valaki, aki nekem segít bármiben, ha véletlenül valamilyen segítségre szorulok.
3: Igen. Azt írja Attila,
2: Tihi, hátra kötöm a sarkad, ludasod! Na, várjuk a Tihi válaszát erre.
3: Ez egy jó itt beszélgetés. Itt kérdez, hogy tipikus ilyen szappanopera lesz.
2: Igen, itt valami, kifut ez a történet valahova, biztos.
3: Már csak egy, de végül soha sóspálcám, előveszem, jó, felrakom a lábamat, itt kis izém, és akkor úgy nézzük a válaszokat, várjuk a válaszokat.
2: Persze, persze. Mindmegette oldalon találtunk egy hosszú leírást arra, hogy mi ez a banán trükk. Mm.
3: És hát igazából, amikor beütik a banánnak a kódját, hát igen, és akkor igen. Visznek mást.
2: Igen, igen.
3: Mindent is.
2: Most valami fiatal pár tartóztattak le, nem is elég. Ezt a police.hu lehozta, nem érdekes. És akár több év börtönbüntetést is kaphatnak. Hát én gyanítom, hogy azért csak nem lesznek, nem mennek börtönbe.
3: Hát igen, azért.
2: De itt elvileg azt mondják a szakemberek, meg azok, akik a pénztárgépekhez értenek, és ugye, és mondjuk ilyen üzletekben biztonságért felelős emberek, hogy csak alapos gyanú alapján léphetnek közbe, ezért nehéz az ilyen ügyeket felderíteni. Sokszor kell kamerafelvételekre hagyatkozni. Én általában látom azokat a kamerafelvételeket ott a sarokból, meg ilyen ott az üzletekben, nem tudom, hogy abból mit tudnak megállapítani, ezek olyan rettenetes kamerafelvételek, tehát eljutottunk már a Holdra, meg már mindenhova megyünk, de olyan kamerafelvételek, hogy ne dáj Bozse. Tehát, hogy ott mit tud kiszűrni azon a sistereg az egész, meg nem tudom, ott valami alakok. Tehát én is, hogy oda mentem a kamera alá, és így nézem a kijelző magam, és ugye fekete pacat, na nem, mint hogyha most nem tudom, ilyen ripped testem lenne, hogy így meg lehessen állapítani, de azért akkor is, tehát hogy azért legalább még az arc vonásaimra sincs esély, tehát hogy na mindegy. Ha valakit leellenőrizik, akkor az egész vásárlást tételesen újra kell vizsgálni, és ez sokáig tart.
3: Hát igen,
2: és sokan ezt kikérik maguknak, szedik a cuccokat és lelépnek, és nem hívhatják a rendőröket.
3: Igen, igen, igen. Meg ugye vannak most azok is, amikor nem kapsz számlát, hanem az applikációra jön, és akkor is hogy bírsz bizonyos dolgokat bizonyítani? Mert azért valljuk be, volt már olyan eset, amikor olyan dolog szerepelt a számládon, amit nem is vettél meg.
2: Ja, igen, erről pont beszélgettünk.
3: Nyilván, hogyha kis összeg, akkor nem veszed észre, de most jó, nem hiszem, vagy nem tudom, nem tapasztaltam, hogy nem tudom, több ezer dinárral fizetnék többet.
2: Jó, az akkor feltűnik azért.
3: Hát azért igen, de volt olyan, amikor kaptuk is a számlát, készhez rögtön, igen. És akkor volt olyan rajta, hogy így nézem, hogy miért nem is vettem, hogy kell, és akkor megyek vissza, hogy ne haragudjon, hát mondom, én ezt nem vettem, nincs ilyen nálam, és akkor átnézte, akkor jaj, tényleg, és akkor lehúzta, visszaadta a pénzt, meg ott aláírni, meg tötörö. Csak hogy ezt nem értem, hogy hogyan.
2: Előfordul az ilyen. Előfordul. Persze, ők is sietnek.
3: Meghibázhatnak, persze, szó se róla. Csak,
2: hát ez is benne van azért. Igen.
3: Amikor az ember a saját pénzével kapcsolatban azért na.
2: Hát hogyne. Szóval erre azért érdemes odafigyelni. Mindig nézzük meg a számlát. Ennyit tudunk hát tenni. Igen, megnézzük igen. A számlát. Ha sietünk, akkor az számlát. Más. Ha kapunk számlát. Én rendszeresen elveszem egy előző vásárló számláját, ez az én szokásom, hogy csomagolok, és akkor nem figyelem, hogy oda teszi, vagy csak a másikat veszem, és akkor nézem, mondom, nem is vettem cukrot, vagy nem, és akkor aztán kiderül, hogy azért, mert ez nem az én számlám. Úgyhogy nem beszél volt ilyen meglepő tételekről, amik úgy szerepelnek. Úgyhogy ezek mind ott vannak a levegőben, hogy ne gondolkodunk róluk.
3: Azért vannak itt érdekes történetek szerintem, meg biztos, hogy mindenkivel történt már valami kis furcsaság.
2: Biztos, egészen biztos, úgyhogy csak óvatosan figyeljetek oda.
3: Figyelni kell.
2: Nézzük, hogy Tihi válaszolt-e valamit Attila replikájára.
3: Nem, most csak egy
2: smiley érkezett, egy nevető smiley, ez valószínűleg azt jelenti, hogy várja őt ludason. Én ezt tudom mondani, hogy várja. Egy sörrel. Látod, én a béke híre vagyok. Peace. Nem lesz itt gond. Robi is ugye hozzászól.
3: Már együtt dolgoznak majd.
2: Lehet. Úgyhogy így. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok.
3: Véget ért.
2: Tartalmas délelőttől töltöttünk itt együtt.
3: Minden jónak egyszer vége szakad.
2: Egyszer véget ér a lázas ifjúság.
3: Ja,
2: ezzel a gondolattal,
3: micsoda
2: tudom.
3: Szép. Emlékek.
2: Na, nagyon költőire sikerültünk itt együtt.
3: Minden jónak egyszer vége szakad.
2: Egyszer véget ér a lázas ifjúság.

0: lesz.
1: Szép időtől
0: napos idő lesz, most még a délelőtt egy kicsit szomorkás és felhős, de utána hetet hét országon át
1: ebből mit
0: szikrázó jöttünk? Napsütés.
1: Ha nem, akkor hívjátok privátba.
0: Nem tudtam kijönni ebből az utcából, sajnos. Bocsánat, itt maradok. Sziasztok!
1: Sziasztok!

0: Reklám.
1: Éljen a május! Továbbra is nagy keráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertés comb 580 dinárért, sertés koraj 450-ért, sertés nyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
2: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
3: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
4: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
3: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
4: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
5: Programajánló. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természet

0: Járás, vízi kalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
1: Bomax.
0: Társadalmi célú felhívás.
2: Vadkor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
1: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
3: Miért?
1: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésülnek az emlékezetébe. Mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
2: A Magyar Nemzeti Tanács Vackor programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás, az általános iskolát követően az egyetem befejezéséig különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
1: Írassa gyermekét magyar osztályba.
4: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
2: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
5: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. 10 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
8: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád, tőlem fogják hallani a híreket egészen 16 óráig. 4 ember meghalt, 2 pedig súlyosan megsérültek egy közlekedési balesetben a Novi Pazar és Raška közötti főúton. Az első információk szerint a balesetet 2 személyautó ütközése okozta. A rendőrség megerősítette, hogy 3 személy a helyszínen életét veszítette, míg egy negyedik a kórházba szállítást követően halt meg. 2 további sérültet súlyos testi sérülésekkel szállították a Novi Pazari kórházba. A következő 10 napban döntenek a szerbiai rendkívüli választások kiírásáról. Ezt nyilatkozta tegnap este a szerb elnök az Informer TV vendégeként. Alekszandar Vučić megfogalmazása szerint az állam nem játékszer, nincsenek csapdák, amikor a választásokról van szó. A nép dönt a saját jövőjéről, arról, hogy kire bízza azt, tette hozzá az elnök. Az Egyesült Államok ideiglenesen felfüggeszti a hormuzi szoros hajóforgalmának védelmét célzó katonai műveletét. Ezt jelentette be Donald Trump, az amerikai elnök azzal indokolta döntését, hogy előrelépés történt az Iránnal folytatott tárgyalásokon, és esély nyílt egy végleges megállapodásra. Trump szerint a lépést több ország, köztük Pakisztán kérése is befolyásolta. Eközben Marco Rubio arról számolt be, hogy mintegy 23 ezer tengerész tartózkodik a térségben veszteglő hajókon, és a válság következtében már 10 haláleset is történt. Az egyház feladata az evangélium és a béke hirdetése, és aki ezért bírálja, tegye azt igazságosan, így reagált 14. Leó pápa Donald Trump kritikájára. A pápa visszautasította azokat a vádakat, hogy támogatná az atomfegyvereket, kiemelve a katolikus egyház régóta minden nukleáris fegyver ellen állást foglal. Az egyház fő emellett párbeszédre törekszik, és reményét fejezte ki, hogy közelgő találkozója Marco Rubioval nyitott és bizalomra épülő lesz.
0: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén jelenleg 18 fok van, változékony időjárásra számíthatunk ma. A napsütéses időszakokat felhősödés váltja, de komolyabb mennyiségű csapadékra nem kell számítani. A csúcshőmérséklet még ma 26 fok körül alakul.
0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
3: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
9: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
10: Éhség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
11: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.

0: Fanon Rádió Lifestyle magazinja. Lifestyle magazinja.
1: Szép napot kívánok mindenkinek, 10 óra 18 perc van, elkezdődött a Pannon Presszó, én Balogh Sára vagyok, én leszek veletek itt egészen 14 óráig, nem egyedül, ugyanis itt van a hangtechnikusunk, Nagy Viktor is, tehát ketten fogunk itt lenni 2 óráig. El is mondom, hogy milyen témákat készítettem erre a mai szerdai napra. Ledenyák Leához fogunk kapcsolni Kanadába, pontosabban Winnipegbe, ugyanis a Kőrösi Csoma Sándor program ösztöndíjasaként még tavaly szeptemberben költözött ki Kanadában. Az ott töltött 9 hónap hamarosan lejár. A számára az eddigi élményeiről és a munkájáról kérdezem Leát. Több programot is hozok nektek a mai napra. Az első a Mama kérlek című zenés verses összeállítás, amit Szabó Regina színművész és Óvári Dániel zenész közös produkciójaként láthat majd a közönség május 7-én Zentán. Reginát, illetve Danit várom majd ide a stúdióba. A másik program, amivel készültem nektek, az pedig Tango in the Park, a Szabadkai Zsinagóga soron következő eseménye. Illés Hajnalka, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány koordinátora érkezik majd az utolsó órában, és minden fontos információt elmond ezzel az eseménnyel kapcsolatban. Majális utáni takarítási akció lesz majd Topolyán, erről is megtudhattok minden fontos részletet a Pannon Presszóban. Természetesen ezek a témák mellett lesz még út, határinfo, időjárás, egyéb hírek, közérdekű információk és érdekességek is, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani egészen 14 óráig.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Önnek is van takargatni valója?
5: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
4: Bármilyen van, befedjük.
5: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
4: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
6: Bővebb információ
5: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
4: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
5: 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
7: Műsorajánló. Ízes rímekben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahertzen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Újfél pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vájbolható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtökön.

0: Velünk a zene mindig veled van. Panorádió. A te hangod.
1: Ledenyelke Leához fogunk kapcsolni a következő percekben, ugyanis külföldön tartózkodik a Kőrösi Csoma Sándor program ösztöndíjasaként. Leát pedig itt köszöntöm a vonal túlsó végén. Szia, köszöntelek a vonal túlsó végén, innen Szabadkáról.
2: Szia, Sára, én is köszöntök minden kedves hallgatót innen Kanadából.
1: Hát ugye, hogyha jól tudom, szeptemberben mentél ki, lassan véget ér ez az ösztöndíj program. Hogyan érzed magad kint Kanadában? Hogy sikerült beilleszkedned?
2: Hát azt kell mondjam, hogy kihívás volt egyedül eljönni egy idegen kontinensre, és úgy érzem, hogy szépen megoldottam egy nagyon kedves családnál vagyok elszállásolva, és ők mindenben segítenek, és mivel, hogy táncos az anyuka, akinél vagyok, ő náluk egyszerűbb volt ugye a tánccsoportba is beilleszkedni, mivel, hogy ő táncol a tánccsoportba. Itt Winnipegben 2 magyar egyesület van, és ott aktívkodok, az egyik a Magyar Ház, a másik pedig a Kapisztrán Tánc Együttes a Magyar Templomba. És ott végzek néptáncoktatást, és magyar nyelvórákat tartok szombatonként a Magyar Házban.
1: Hogy jött egyébként az ötlet, hogy jelentkezz erre az ösztöndíj programra, és miért pont Kanadára esett a választásod, mi vonzott Kanadában?
2: Őszintén szólva szerettem volna utazni, de viszont közben szerettem volna azt csinálni, amit szeretek, meg amihez értek, és ebből kifolyólag merült fel ez az ötlet, hogy ez nem is rossz ötlet, ugyanis jó helyen vagyok magyar közösségben hónapokig, ugye biztonságban is érzem magam, és közben azt tudom csinálni, amit szeretek, táncoktatás, énekoktatás, magyar nyelvórák, tanítás, és úgy érzem, hogy ez illet hozzám, és ez egy ilyen nagyon jó ötlet volt, és most is úgy gondolom, hogy egy nagyon jó ötlet volt bevállalni.
1: Miért pont Kanada?
2: Kanada és Amerika között az Amerikai Egyesült Államok között dűlőztem, de Kanada biztonságosabb a véleményem szerint, és azt kell, hogy mondjam, hogy az emberek is nagyon-nagyon kedvesek, sokkal kedvesebbek, mint az USA-ban.
1: Ugye nálunk már itt tavaszodik, rövid ujjúban, kabát nélkül szaladgálunk szinte most már napok óta, és csak melegszik az idő. Kanadában milyen most az időjárás?
2: Hát zavaros, azt kell, hogy mondjam, hogy elég zavaros sajnos. Elkezdett felmelegedni, elolvadt a hó most már teljesen, de legutóbb szombaton megint esett a hó, azóta megint elolvadt, és azt mondták a helyiek, hogy az április az ilyen szokott lenni, ilyen nehéz, átmeneti, van, hogy esik az eső, van, hogy fúj a szél, van, hogy süt a nap, úgyhogy minden nap egy meglepetés áprilisban.
1: Meg lehetett egyébként ezt szokni? Ugye már szeptember óta kint vagy, hozzá lehet-e szokni azokhoz az erős telekhez, hidegekhez?
2: Hát hozzá lehet szokni, de ugye otthon nincsenek akkora fagyok, meg nincs akkora hideg, és nincs hideg hosszú ideig, hogyha van is. És itt ez nekem nagyon nagy kihívás volt, ugyanis bejött a tél, és már novemberbe bejött a tél, leesett a hó, és onnantól kezdve folyamatosan hó volt egész márciusig, egész márciusban még hó volt, és ilyen mínusz 30-ok voltak, meg mínusz 50-ek, ami számomra felfoghatatlan volt, és féltem elhagyni a házat, mert attól féltem, hogy megfagyok. De Azt kell, hogy mondjam, hogy én is nagyon megszoktam a hideget, és régen azt mondtam a mínusz 10 fokra, mínusz 10-15 fokra, hogy hú, ezt én nem bírom, most pedig a mínusz 10-15 fok az ilyen laza. Arra azt mondom, hogy jó, az idő is ki lehet menni.
1: Térjünk még egy kicsit vissza a tevékenységre, ugye elmondtad, hogy mi mindennel foglalkozol, és hogy hol is végzed ezeket a munkákat, hogyan csatlakoznak az emberek, nehéz-e rávenni őket arra, hogy mondjuk táncoljanak, vagy a magyar nyelvet gyakorolják?
2: Hát sajnos több olyan család van, ahol nem beszéltek a szülők a gyerekekkel már magyarul. Ez legyen a szüleim generációja, vagy legyenek a mostani gyerekek, akik most kisgyerekek, és sajnos nem sokan beszélik a magyar nyelvet folyékonyan. Vannak, akik kicsit beszélnek, és akik szoktak jönni a magyar nyelvórákra, ugye, hogyha van kácsépés, és van egy bizonyos szintű tudásuk. Sokszor félnek beszélni, mert félnek, hogy valamit rosszul mondanak, viszont igyekszem őket bátorítani, és igyekszek magyar nyelven beszélni a magyarul beszélőkkel is, hogy minél többet hallják, és mindig mondom nekik, hogy ne féljenek, bátorítom őket, hogy ne féljenek a magyar nyelvtől.
1: Nehéznek találják egyébként? Mert ugye a magyar nyelv az a legnehezebb nyelvek közé tartozik. Mennyire nehéz nekik elsajátítani a különböző szavakat?
2: Hát kihívás nekik, az biztos, és nagyon érdekesnek tartják a magyar nyelvet. És ugye a magyar nyelvben több olyan szó van, ami több jelentéssel bír, és ők szegények ebben nagyon bele szoktak zavarodni, főleg ugye a tanulók, mert örülnek, hogy hallottak valamit, amit ismernek, és aztán kiderül, hogy több jelentése van, és más koncepcióban más jelent. Tehát érdekes nekik ez a folyamat. Szerencsére élvezni szokták a magyar órákat, és tele vannak kérdésekkel is. Örülök neki, hogy érdeklődnek, és motiváltan jönnek a magyar órákra, mert hát így tud az ember fejlődni, hogyha megjelenik rendszeresen.
1: Milyen korosztállyal foglalkozol egyébként?
2: Nagyon vegyes. Például a Kapisztrán táncegyüttesnél van 3 korosztály, vannak a juniorok, akik 4 éves kortól 12 éves korig vannak. Vannak középső korosztály, akik 12-től 17 éves korig vannak, ezek a kamaszok, és van egy felnőtt csoport, akikhez azok a középső csoportból ugye kinőtt gyerekek mehetnek, akik már betöltötték a 18-at. Tehát az igazán felnőtt tánccsoport. A Magyar Házban, a másik egyesületnél pedig 2 csoport van. Van egy kisgyerek csoport és egy felnőtt csoport.
1: Hogyha a táncot nézzük, akkor mennyire van benne az emberek lábában a magyar néptánc, ezek a szokások, amiket te innen kivittél nekik?
2: Szerencsére előtte is ugye élt itt magyar kultúra, ugye az 56-os forradalom idejekor nagyon sokan menekültek ide Winnipegbe, Kanadán belül, és nagyon sok magyar volt, és nagyon erősek voltak a magyar közösségek, és erős volt a tánc, a táncoktatás is, tehát nekik vannak nagyon jó alapjaik, illetve előtte is jött hozzájuk kácsépés, így amikor táncoktatásról van szó, úgymond könnyebb dolgom van, ugyanis megvannak az alapok, és nagyon szépen lehet velük együtt dolgozni. Azt volt furcsa megszokni, hogy angol nyelven tanítsak magyar néptáncot.
1: Akkor neked is voltak nehézségek ez a pár hónap alatt.
2: Hát igen, meg kellett szokni, viszont most meg csak természetesen jön, most már teljesen hozzászoktam.
1: Mi hiányzott, vagy mi hiányzik itthonról neked kint Kanadában?
2: Hát a családom, ugyanis minden ünnepet itt töltöttem Kanadában, és ez volt az első alkalom, hogy nem a családommal töltöttem az ünnepeket, ami kicsit nehéz volt, és féltem tőle, viszont karácsonykor Torontóba utaztam, tehát egész végig kirándultam a karácsonyi időszakban, és ennek örültem, mert nem csak otthon ültem és siránkoztam, hogy de hiányzik az otthon, hanem le voltam foglalva, és új helyeket tapasztaltam, és új embereket megismertem közben, és szerencsére nem nagyon volt időm ezen gondolkodni, és tudtam élvezni a pillanatot. Természetesen a családom, a barátaim nagyon hiányoznak. Nem tudom, mi lenne velem, hogyha nem lenne FaceTime, meg nem lenne videócsat.
1: Hát igen, az sok ember életét megkönnyíti. Kinek ajánlanád ezt az ösztöndíj programot?
2: Azoknak, akik szeretnek utazni természetesen, és szeretik a néptáncot, szeretnek énekelni, élvezik a népi kultúrát, azoknak, akik esetleg tanárok, és szeretnék kipróbálni a tanítási módszereiket egy másik országba, és azoknak, akik kommunikátorok, ugyanis vannak olyan országok is, vannak olyan városok, ahova kommunikátorokat várnak, és arra bátorítok mindenkit, akiket érdekel, amiket felsoroltam, hogy próbálják ki magukat, mert nem fogják megbánni.
1: Hogyha ismét jelentkeznél ösztöndíj programra, akkor megtennéd-e, illetve melyik országot választanád célul?
2: Úgy érzem, hogyha megint jelentkeznék, akkor mindenképpen egy közelebbi országot választanék, és egy európai országba mennék szívesen a lehetőségekhez mérten.
1: Köszönöm szépen, Lea, hogy beszélgettünk, és akkor várunk haza nem sokára, ugyanis letelik ez a 9 hónap, amit kint töltesz majd Kanadában. Köszönjük a beszélgetést!
2: Köszönöm szépen!

A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs, a webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Vajdaságban mi vagyunk a sláger.
1: Minden éjjel meg reggelente megváltoznék. Megfogadom a kezembe, veszem a kontrollt, amire
0: Pannon Rádió 91.5.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interiőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: Vackor magyar óvodába indul, tartsatok vele!
6: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
5: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljön az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
7: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
5: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
7: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
5: Írass a gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
8: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
9: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak. 12 óra van.
10: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
11: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
10: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Lobod Árpád. A híradó főbb témái: a következő 10 napban döntenek a választások kiírásáról. Gyorsabb és olcsóbb euró átutalások ezentúl Szerbiában a SEPA rendszernek köszönhetően, és a Nasa Rados közleménye szerint minden gyermeket elhelyeznek a szabadkai épület felújítása alatt is. Jönnek a részletek. A következő 10 napban döntenek a szerbiai rendkívüli választások kiírásáról, ezt nyilatkozta a szerb elnök. Alekszandar Vučić megfogalmazása szerint az állam nem játékszer és nincsenek csapdák, amikor a választásokról van szó. Szavai szerint a nép dönt a saját jövőjéről, arról, hogy kire bízza azt. A tartományi kormány segítséget nyújt a földrengés okozta károk rendbetételében, ezt mondta Tomislav Zsigmanov. A tartományi kormány alelnöke Zombor községbe látogatott tegnap, és megtekintette a természeti csapás helyszíneit. Egyebek mellett Monostorszegen is járt, ahol a földrengés következtében megrongálódott a Szent Péter és Pál római katolikus templom. Zsigmanov megdicsérte a zombori illetékeseket, akik elmondása szerint gyorsan reagáltak, terepszemlét tartottak, illetve megkezdték a földmozgás okozta károk összeírását. Május 5-től Szerbiában is elérhetővé vált az Európában történő átutalás a SEPA rendszeren belül, ami gyorsabb és kedvezőbb pénzmozgást tesz lehetővé az Európai Unió és más tagországok irányába. Az egységes eurófizetési övezethez, a SEPA-hoz való csatlakozással csökkenhetnek a nemzetközi átutalások költségei és a pénz. A korábbi több napos átfutási idő helyett akár egy munkanapon belül megérkezhet. A rendszer első szakaszában az eurós átutalási szolgáltatás indult el. A változás a vállalatok számára egyszerűbb és gyorsabb nemzetközi kifizetéseket tesz lehetővé, míg a lakosság esetében az euróban történő pénzküldés és fogadás válik hatékonyabbá, beleértve a külföldről érkező utalásokat is. A becslések szerint a SEPA bevezetése évente 50-60 millió euró megtakarítást eredményezhet országos szinten. Május 16-a körül zárulhat le a szerbiai kőolajipari vállalat, azaz a NISZ többségi orosz tulajdonosa és a magyar MOL csoport közötti tárgyalás. Az egyeztetés megfelelő ütemben halad, így értékelte Dubravka Djedović Handanović a szerbiai RTV-nek a témával kapcsolatban. A bányászati és energiaügyi miniszter kiemelte, az említett dátumig véglegesítik a részvényesi jogokról és kötelezettségekről szóló megállapodást. Ebben a folyamatban Szerbia is aktívan részt vesz, mint jövőbeli potenciális részvényes, hangsúlyozta a politikus. A megállapodás véglegesítését követően az információkat megosztják az Amerikai Egyesült Államokkal is, mivel az üzlet létrejöttéhez amerikai jóváhagyásra is szükség van. Külföldi hírek következnek. Donald Trump kedd este bejelentette, az amerikai erők rövid ideig felhagynak a Hormuzi szorosban rekedt kereskedelmi hajók és tengerészek védelmének biztosításával. Az amerikai elnök bejelentését azzal indokolta, hogy nagy előrelépés történt Iránnal a megállapodás felé. Az iráni állami média mindezt győzelemként harangozta be, mondván Trump meghátrált, miután folyamatos kudarcot vallott a globális hajókereskedelem szempontjából létfontosságú vízi útvonal irányításában. Egy közösségi médiában közzétett bejegyzésében Trump azt mondta, hogy a döntést Pakisztán kérésére hozta meg, amely közvetítőként működött az Egyesült Államok és Irán között. Hozzátette, hogy az iráni kikötők amerikai blokkádja továbbra is érvényben marad. Ukrán források szerint Oroszország már is megsértette a Volodymyr Zelenszky által május 5-től érvényben lévő egyoldalúan bejelentett tűzszünetet. Korábban Moszkva jelentette be, hogy május 8-ára és 9-ére tűzszünetet hirdet, a II. Világháború befejezését jelentő győzelmi napi ünnepségek idejére. Ukrajna erre a hírre reagálva hirdetett ideiglenes fegyvernyugvást kedd éjféltől. Mindezek ellenére már a kora reggeli órákban több keleti, déli és északi régióban is légi riadót rendeltek el Ukrajnában. A Reuters híradásai szerint a támadásokban 27 ember vesztette életét. Az ukrán elnök szerint nem elfogadható, hogy Oroszország egyetlen napra felfüggessze a támadásokat a katonai parádi miatt, addig pedig bombázza Ukrajnát. Közleményt adott ki a Nasa Radost iskoláskor előtti intézmény a sok pontatlan információ miatt, amelyek nyugtalanságot keltettek a szabadkai szülők körében. Kiemelik, minden gyermek ellátása biztosított lesz a Sumica óvoda felújításának ideje alatt. Hangsúlyozzák, hogy nem igaz az az állítás, hogy a Sumica intézményben 800 gyermek tartózkodik, a valós szám 391, ami az objektum maximális kapacitása. A szabadkai épület felújítása június 28-án kezdődik, és ezzel egy időben megkezdi működését a Mandarin óvoda is, amely 350 férőhelyen rendelkezik. A munkálatok várhatóan legkésőbb 2026 végéig befejeződnek, és azok lezárását követően az intézmény kapacitása 120 férőhelyel bővül. A közleményben kiemelik, hogy a felújítás várható a Sandra Marjanovic óvodában is, ahol jelenleg körülbelül 150 gyermek tartózkodik. 2026. augusztusának végéig az iskola előkészítő programból 44 gyermek iskolába megy, így 106 gyermeket kell áthelyezni, akik számára szintén biztosítottak a férőhelyek. A szabadkai Nasa Radost hangsúlyozza továbbá, hogy jelenleg a központi konyha felújításának befejező szakasza zajlik, és az összes folyamatban lévő és tervezett munkálat befejezése után az intézmény kapacitása jelentősen növekedni fog. A korábbi 3500 gyermekről 2027 végére mintegy 5000-re. Autó nélkül az érettségi bálba, ezzel a címmel tartottak előadást Magyar Kanizsán, a Beszédes József mezőgazdasági és műszaki iskola központ diákjainak. A cél, hogy a gyerekeket arra ösztönözzék, hogy ne üljenek gépjárműbe alkoholfogyasztás után. Fejös Ornál a riportja.
0: Közel 50 végzős diák vett részt az interaktív előadáson. A középiskola számára kiemelten fontos ez a program, hiszen pont ez az a korosztály, amelyet leginkább érint a téma. Papdi István, a Beszédes József mezőgazdasági és műszaki iskola központ tanulója.
2: Egy minimális alkohol is nagy problémákat tud okozni, ellensúlyvesztés, és akkor megbír billenni az ember, és károkat tud tenni bárkiben. Szóval szerintem nem kellene semmilyen mennyiségű, semmilyen fajta alkoholt fogyasztani.
0: A program a Községi Közlekedésbiztonsági Bizottság és a Szerb Közlekedésbiztonsági Ügynökség közös akciója, amelyet már 5. alkalommal tartanak meg. Vajtai Balázs, a Községi Közlekedésbiztonsági Bizottság koordinátora.
3: Sok újdonságot szoktak hallani, mindig jelentkeznek, nagyon interaktív szokott lenni. Tudnak kipróbálni az úgynevezett részleges szemüveget, amit föltesznek, hogy úgy néz ki, mint egy síszemüveg, és az torzítja a képet, abban kell bizonyos feladatokat végrehajtaniuk, és ez nagyon érdekes nekik. És nyilván az eretentő példa az mindig szokott, tehát mindig hüledezést vált ki igazából a gyerekeből, amikor az adott előadó elmondja a saját történetét.
0: A szervezők ezekre az akciókra olyan előadókat is meghívnak, akik sajnos ilyen vagy ehhez hasonló okokból már részesei voltak egy-egy balesetnek, ami maradandó sérülést okozott számukra. Ezáltal a fiatalok első kézből értesülhetnek arról, hogy milyen következményekkel járhat az ittas vezetés.
1: A pontos idő 12 óra 9 perc.
4: Időjárás.
5: Szabadkán és környékén jelenleg 22 fokot mutat a hőmérő, változékony időjárásban lesz részünk ma, továbbra is marad a meleg idő. A legmagasabb nappali csúcsértékek 26 Celsius fok körül alakulnak majd. Helyenként előfordulhat eső, főleg az esti órákban.
4: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
6: Önnek is van takargatni valója? A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
7: Bármilyen van, befedjük.
6: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
7: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
8: Bővebb információ
6: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
7: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
6: 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
9: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
10: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
7: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
11: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.

0: keverve, nem felrázva. A Nespresso. Topolyára kapcsolunk a következő percekben, ugyanis szombaton, május 9-én, majális utáni takarítási akciót tartanak a településen. Rácz Eisler Evila fogja elmondani a pontos tudnivalókat. Evilát pedig itt köszöntöm a vonal túlsó végén. Szia-szia!
1: Szia, és jó napot kívánok! Köszöntöm a rádió hallgatókat!
0: Hát ugye 9-én lesz ez a takarítási akció, de még mielőtt erre rátérnénk, hát ugye majális után vagyunk, ott a Topolyai tó a községbelieknek. Sokan voltak kint majálisozni ez a pár nap alatt?
1: Igen, amikor kijön a jó idő, akkor igazából nagyon népszerűvé válik a Topolyai tópart, így körülbelül a szezonnyitó az a május 1-e szokott lenni. Nálunk szervezett május 1-e igazából nincs, de nagyon sokan kedvelik a Topolyai tópartot, sokan eljönnek ide táborozni, sátorozni akár, de szoktak sütögetni is, vagy kisétálnak csak a tópartra, mert itt lehet elég hosszú, kellemes sétákat tenni az erdőben és a strand mentén is.
0: Vannak egyébként adatok arról, hogy hányan voltak jelen ezen a háromnapos ünnepen igazából a Topolyai tó partján és környékén?
1: Hát ennek tekintetében hivatalos adataink nincsenek, de például én személyesen is a családommal május 1-én délután kisétáltunk a tópartra, és már évek óta egyébként május 1-én nem voltunk a tóparton, úgyhogy én meg is lepődtem azon, hogy mennyire sokan vannak, tehát hogy még amikor mi fiatalabbak voltunk, akkor sokat jártunk ki ide táborozni is május 1-én, és hogy igazából ennek a népszerűsége töretlen, úgy vettem észre, tehát ugyanúgy a fiatalok tömegesen jönnek, mondom, akár sütögetni, de táborozni is.
0: És hát térjünk is rá erre a programra, ami szombaton lesz, május 9-én. Több éve szervezitek már meg igazából ezt a takarítási akciót. Mi a célja neki?
1: Igen, ez a takarítási akció, én itt most próbáltam utána érdeklődni, hogy mióta szervezzük meg, de senki nem tudta megmondani pontosan, az biztos, hogy már több mint 10 éve az önkormányzat megszervezi ezt a takarítási akciót, ugyanis hát egész évben vannak olyan polgárok, kirándulók, akik sajnos elhagyják maguk után a hulladékot, nem dobják bele a szemetesekbe, és akkor egy év alatt összegyűlik a hulladék a tóparton, illetve vannak olyan karbantartási munkálatok, amiket így közösen is el lehet végezni, és mindig ki szoktuk várni a május 1-ét, mert ugye ilyenkor is tömegesen látogatják a tópartot, és sajnos ilyenkor is azért vannak, akik nem környezettudatosak, és hátrahagyják maguk mögött a hulladékot, úgyhogy ezt mindig kivárjuk, és május 1-e után szoktuk megszervezni ezt a tavaszi takarítási akciónak nevezzük, de nem csak hulladékot gyűjtünk, hanem például befessük a tóparti játszótéren a játszótéri elemeket, a padokat átfessük, virágokat szoktunk ültetni, a strand környékén a fákat megmetszük, amit mondjuk akadályoznak a strandolásban. Tehát, hogy ilyen apró szépítési tavaszi munkálatokat is végzünk itt a tóparton, ami nagyon pozitív, hogy ilyenkor a tóparton körbe is járnak az emberek, akik részt vesznek ezen az akción, illetve két traktort is indítunk a tó körül. Ugyanis egész évben vannak, akik szoktak az erdőben például táborozni, és ők is ugyanúgy sajnos vannak, akik maguk után hagyják a hulladékot, úgyhogy ilyenkor gyalog körbe járják az akcióban résztvevő polgárok a tópartot, az erdőt, és onnan is összegyűjtik a hulladékot, és ezeket felpakolják a traktorokra, és akkor elszállítják onnan.
0: Igazi csapatmunka ez az egész akció, ahogy én hallom, és hogyha megengedsz egy ilyen személyes kis kitérőt, akkor ugye mi tavaly családdal többször is voltunk a Topolyai tó partján, és látszik, hogy foglalkozva van vele, igazából takarítva van, és tényleg karban van tartva minden egyes játszótéri elem, vagy pad, vagy bármi, tehát igazából megéri egy kicsit ráfordítani az energiát arra, hogy ne csak a topolyaiaknak, hanem a környékbelieknek, illetve a kirándulóknak is kicsit szebb legyen a környezet, ahova ellátogatnak.
1: Igen, próbálunk sok figyelmet fordítani a tópartra, tekintettel arra is, hogy valóban nagyon népszerű, nem csak a topolyaiak körében, hanem a környékről is sokan jönnek ide, főleg ugye a strand szezonban, de hát egyébként a téli időszakban is szép sétákat lehet tenni a tóparton. Egyébként a tópart felügyeletével, működtetésével az Aquatop vállalat van megbízva. Egyébként ezt nem mondtam el, de ezt a takarítási akciót az Aquatop vállalattal, a topolyai helyi közösséggel és a Komgrád közvállalattal közösen szoktuk megszervezni. És most ezt a rövid kitérőt követően, tehát hogy az Aquatop vállalat a felügyelője a topolyai tópartnak, és egyébként a strand szezonban ők rendszeresen karban tartják a környéket, ugye a játszóteret, a toalettet működtetik, levágják a füvet, összegyűjtik a hulladékot folyamatosan, és ezt mindezt a közmunka programon keresztül valósítják meg. 6 közmunkást alkalmaznak a nyári időszakban itt a tóparton, akik azért felelnek, hogy a tópart rendben legyen és szép legyen.
0: Beszéljünk akkor pontos időpontokról és helyszínekről, ami a szombati takarítási akciót illeti. Hol lesz a gyülekező, hány órakor, illetve a résztvevőknek mi mindent kell magukkal vinniük?
1: Igen, tehát a gyülekező az május 9-én, szombaton 9 órakor lesz a tóparti játszótérnél. Itt össze szoktunk gyűlni, és akkor összevárjuk egymást. Körülbelül azt el kell mondanom, hogy 100-150 személy részt szokott venni ezen az akción, és amikor nagyjából összejönnek az emberek, akkor van egy rövid koordináció, megbeszéljük, hogy ki mit szeretne csinálni, tehát itt semmi nem kötelező, kinek mihez van kedve, de igazából ebből soha nem szokott gond lenni, tehát mindenki megtalálja magának megfelelő feladatot, és akkor el is indulnak az emberek a saját útjukon, és azt kérjük a résztvevő polgároktól, hogy ha szeretnének részt venni rajta, akkor kesztyűt mindenképp hozzanak magukkal, de igény szerint hozhatnak magukkal gerebjét, seprűt, metszőollót, tehát amivel szeretnének dolgozni, tehát igazából szerszámokat hozzanak magukkal. Amit még szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani, hogy arra is nagyon büszkék vagyunk, hogy minden évben mi meghívjuk tulajdonképpen a községi intézményeket erre és civil szervezeteket is erre az akcióra, és nagyon szép számban részt szoktak venni rajta, tehát úgy a község dolgozói, a községi intézmények dolgozói, az iskolákból, az óvodából, a civil szervezeteink, a cserkészek részben vesznek rajta, a nyugdíjasok, a kézi munkázók, tehát tényleg nagyon, nagyon színes az a társaság, aki ott összejön, de annál jobban együtt tudunk működni, és tényleg mindenki megtalálja a magának való feladatokat, és még azt is szeretném elmondani, hogy a munkaakciót követően mindenképp szeretettel várunk majd egy frissítőre és egy jó beszélgetésre a topolyai művésztelepen, és mindenkit sok szeretettel várunk, függetlenül intézménytől is, tehát hogyha valaki szívügyének érzi a topolyai tavat, és szeretne tenni a környezetéért, akkor várjuk erre az akcióra.
0: Hát ez egy szép befejezése ennek a beszélgetésünknek. Evila, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál, és elmondtad a fontos információkat.
1: Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Ennyi.

0: Reklám.
1: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
2: Éljen a május! Továbbra is nagykeráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertés comb 580 dinárért, sertés koraj 450-ért, sertés nyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
3: Ha jogosítványt szeretnél, válaszd a szabadkai Joker autós iskolát. Legyen az autó, motor, traktor vagy kamion, nálunk várakozás nélkül magyar nyelven vizsgázhatsz. Az elméleti képzés, a vezetés és a vizsga is az anyanyelveden zajlik. Válaszd a délelőtti vagy délutáni időpontokat. Érdeklődj a 024 580 048-as számon. 024 580 048. Szabadka, Zombori út 26.
4: Náda Trifkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Náda Trifkovics, magyar

0: Akkor május 9-én itt a helyed. Az NCC középiskolás programja a Zentai Gimnáziumban nyílt KP szombatot tart, ahol a történelem, a jog és a pszichológia legizgalmasabb kérdéseit boncolgatjuk. Legyél nyolcadikos vagy középiskolás, nálunk a helyed, ha fontos neked a tudás és az új barátságok. Szabadkáról szervezett buszt indítunk, hogy megkönnyítsük az eljutást. De ne feledd, a helyek gyorsan telnek. Regisztrálj május 7-e délig a szabadkakukac.mcc.hu e-mail címen. Találkozzunk május 9-én 10 órakor a Zentai Gimnáziumban. Érkezz jóként, távozz kiválóként!
1: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Reklám.
1: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
3: Éhséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashouse-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashouse 024 60 1887.
4: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
5: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
6: 13 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért, Címgáz.
6: Hírek.
9: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád. A következő 10 napban döntenek a szerbiai rendkívüli választások kiírásáról, ezt nyilatkozta a szerb elnök Alekszandar Vučić megfogalmazása szerint. Az állam nem játékszer, nincsenek csapdák, amikor a választásokról van szó. A nép dönt a saját jövőjéről, arról, hogy kire bízza azt, tette hozzá a szerb elnök. A tartományi kormány segítséget nyújt a földrengés okozta károk rendbetételében, mondta Tomislav Zsigmanov. A tartományi kormány alelnöke Zomborba látogatott tegnap, megtekintette a természeti csapás helyszíneit, egyebek mellett Monostorszegen is járt, ahol a földrengés következtében megrongálódott a Szent Péter és Pál római katolikus templom. Zsigmanov dicséretben részesítette a zombori illetékeseket, akik elmondása szerint gyorsan reagáltak, terepszemlélt tartottak, illetve megkezdték a földrengés okozta károk összeírását. Több éves kihagyás után ismét Pancsován szerepelt a Nagybecskereki Madács Színház. A Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület felújított színpadán Spiró György kortárs író Prach című darabja került bemutatásra Jenovai Lajos rendezésében. A több mint egy órás előadásban maga a rendező, Jenovai Lajos és Rontó Márta alakították a szereplőket, egy középkorú házas párt, amely ötös nyereményt nyer a lottón. Az esemény Magyarországon történik a rendszerváltás után. Az előadás során a nézők megtudják, milyen változást hozhat két ember életében a tudat, hogy egyik napról a másikra gazdagokká válnak. Ma van Gyurgyevdán, azaz Szent György napja. Ez a nap a szerb ortodox egyház jeles ünnepei közé tartozik, amelyet a Gergely naptár szerint május 6-án ünnepelnek. A szerb nép körében ehhez a naphoz kötődik a legtöbb népszokás. Úgy tartják, hogy ma találkozik a tél és a tavasz. Ilyenkor gyógynövényekből koszorút fonnak, amit aztán folyóvízbe dobnak. Gyurgyevdán az állattenyésztők ünnepe is, emiatt a régi szokásokat a hegyvidéken élők őrizték meg a legtovább. Ez a nap a roma nemzetiségűek körében a legfontosabb ünnep. A hagyományok szerint ezen a napon otthonukat virágokkal és zöld ágakkal díszítik a tavasz tiszteletére.
6: Időjárás.
9: Szabadkán és környékén jelenleg 23 fok van, szeles, változékony időjárásra számíthatunk délután is. A napsütéses időszakokat felhűsödés váltja, de komolyabb mennyiségi csapadékra nem kell számítani, még ha a mezőgazdaságból élőknek ez jól is jönne. A csúcshőmérséklet 26 fok körül alakul.
6: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Társadalmi célú felhívás.
1: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
0: Média támogató a Pannon RTV.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.
1: Reklám.
2: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
3: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
4: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
5: Még több izgalom, nagy kihívások, füst és tűz, újabb feladatok. Elindult a jelentkezés a Grillbetyárok második évadára. Amennyiben úgy érzed, hogy otthonosan mozogsz a szabadtűzi konyha világában, de a sima konyhai feladatoktól sem riadsz vissza, és nem tántorodsz el a gasztronómiai meglepetésektől, akkor te vagy az, akit keresünk. Jelentkezz a Grillbetyárok júniusi felvételére, és mérettesd meg magad. Lehet, hogy te vagy az, akiben ott lakozik a tudás, hogy elnyerje a legjobb grillbetyár címet. Nem kell más tenned, mint hogy egy rövid bemutatkozóval elérhetőséggel jelentkezel a műsorra a grillbetyarok@panonrtv.com címen, mi pedig majd felvesszük veled a kapcsolatot. Jelentkezési határidő május 10-e. Hajrá, kalandra fel! Grillbetyárok, a második évad. Légy te Vajdaság legjobb grillbetyárja!

0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.
1: Tango in the Park, azaz Tango a Parkban, egy ilyen elnevezésű rendezvény lesz a közeljövőben a Szabadkai Zsinagóga kertjében. Szabadkai Zsinagóga alapítvány koordinátora Illés Hajnalka fog erről az eseményről bővebb információkat adni a hallgatóknak. Hajnalka, jó napot kívánok, köszöntöm a stúdióban.
2: Üdvözlöm a rádió hallgatóit is, önt is.
1: Még mielőtt rátérnénk erre a konkrét eseményre, koncertre, hát itt vagyunk május elején. Mi minden történt a Szabadkai Zsinagógában ez az 5 hónap alatt?
2: Rendkívül gazdag évet kezdtünk, és tele van a szívem, mert szebbnél szebb rendezvények kerültek megrendezésre a Szabadkai Zsinagógában. Januárban Mága Zoltán hegedű virtuóz lépett fel, majd 22-én a Magyar Kultúra Napja alkalmából első alkalommal volt rendezvényünk az MCC-vel közösen. Ferenczi Gyuriék léptek fel, fantasztikus koncert volt. Idén is megtartott a nyilvános iskolai órát a holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapján. Az idei év tematikája a zsidó gazdasági öröksége volt. Nagyon szép számú gyermek és tanár vett részt ezen a nyilvános iskolai órán, elégedettek voltunk. Aztán idén első alkalommal volt a Szerelmesek Világnapján rendezvény a Szabadkai Zsinagógában. Idén Romantik Show-nak neveztük el. Hát Varga Ivánék valóban egy fergeteges estet varázsoltak számunkra. Aztán folytatódtak a szép élmények, ugyanis Rúzsa Magda és Balázs János lépett fel a Szabadkai Zsinagógában, és a legutolsó hangverseny, ami valóban egy hatalmas siker volt szintén, Vivaldi 4 évszaka, első alkalommal szerveztünk gyertyafényes hangversenyt, de nem utoljára.
1: Igen, ezek mind nagyon népszerű rendezvények voltak, amelyikre jegyet kellett vásárolni. Arra pikpak, emlékszem, hogy egyik pillanatban még üres volt, tehát hogy lehetett vásárolni a jegyet, aztán egy óra múlva pedig kirakták, hogy telt ház, úgyhogy
2: igen,
1: van
2: hát
1: igény.
2: A Szabadkai Zsinagóga varázsa töretlen, és az emberek már megtanulták, hogy amit a Szabadkai Zsinagógában szervezünk, az magas színvonalú, az emberek az igényes hangversenyekre mindig nyitottak, és valóban kialakult most már egy széleskörű hangversenypublikum, amely szinte minden rendezvényen, ugye minden rendezvényre ellátogat és élvezi, és ez a publikum mindig csak bővül.
1: Beszéljünk akkor erről az eseményről, Tango a Parkban. Mi mindent kell tudni róla?
2: Azt kell tudni, hogy nagyon szurkolunk arra, hogy szép idő legyen, mert minden nyitott rendezvénynél ugye persze az idő az, ami ugye a döntő, és hát remélem, hogy ezúttal is kegyes lesz irántunk a sors, mint eddig még az esetek nagy többségében. Ugye Tango a Parkban, miért tango? Azért, mert a tangónak van egy különös hangulata, van egy különös érzése, nem csak tánc, nem csak zene, hanem ahogy a beharangozóban is megfogalmaztunk, egy érzés. Azt gondolom, hogy ugye ebben a 2-3 napban, amióta beharangoztuk ezt a rendezvényt, és a visszajelzések alapján valóban ezúttal is az lesz a kérdés, hogy lesz-e mindenkinek helye a parkban. Én mindenkit arra buzdítok, hogy jöjjön és élvezze az épület szépségét. Tehát igazából a beltér szépsége és akusztikája mellett nagyon örülök annak, hogy ilyen szépen ki tudjuk használni a parkot is, és az épület homlokzatának szépségét a zene mellett tudjuk élvezni. Ez vár ránk most május 16-án is este 20 órai kezdettel. Zsiga Pál hegedűművész és Bognár Georgina harmonika művész fog előadni olyan klasszikus tangó dallamokat, amelyek meghatározták a tangó zene életét, történelmét, és nagyon hálás vagyok nekik, ugyanis igazából első alkalommal az idei nyilvános iskolai órán léptek fel így együtt, uh-huh. és a hegedű a harmonikával, ugye a tangónak amúgy is a tangó hangszerei, a hegedű, a rögtön mondom, hogy hogy hívják azt a kis harmonikát, írtam egy kis puskát magamnak, ugye a bandoneon, de most ez ezúttal egy tehát koncertharmonika lesz, ugye persze a nagybőgő zongora is a tangónak a hangszerei közé tartozik, viszont ezúttal a hegedűt párosítjuk a harmonikával. Nagyon remélem, hogy olyan hangzásvilágot tudnak varázsolni nekünk, amellyel valóban kedvünk támad majd táncra perdülni. Nagyon bizakodó vagyok a technika és a fények kapcsán is, ugyanis PP-szisztemesekkel szoktunk dolgozni, és évről évre, amikor kinti rendezvényünk van, mindig valami más, mindig valami újat hoznak, és holnap fogunk majd beszélgetni ugye az elvárásokról, meg hát a lehetőségekről. Szerintem egy gyönyörű hangulatú, tehát látványban is igyekezni fogunk olyan látványvilágot varázsolni, amely a tangó varázsát valóban közel hozza majd mindannyiunkhoz.
1: Említette, hogy Zsiga Pál, hegedű művész és Bognár Georgina fognak majd fellépni, Georgina harmonikán fog majd játszani. Zsiga Pált nem kell bemutatni, szerintem mindenki ismeri, tudja, hogy miben tehetséges, illetve hogyan játszik. Georgináról meséljen nekünk egy pár mondatot, mit kell róla tudni.
2: Köszönöm ezt a lehetőséget, szerettem volna őt külön így bemutatni, ahogy ön is mondta, a Zsiga Pali életútját mindannyian ismerjük, meg hát a Szabadkai Zsinagógában olyan gyönyörű hangversenyeket vezetett koncertmesterként, vagy szólistaként, amely valóban mindannyiunkba megmaradt most például a Vivaldi 4 évszaka, de nagyon örülök annak is, hogy Pali is és Georgina is az idei nyilvános iskolai órán bemutatták tehetségüket így együtt is. Georgináról azt kell tudni, hogy a Magyar Kanizsai Alapfokú Zeneiskolában kezdte, a középiskolát az újvidéki Izidor Bájit Zeneiskolában folytatta, alapképzését 2023-ban fejezte be a Púlai Zeneakadémián Horvátországban, tavaly pedig mesterfokozatot is szerzett klasszikus harmonika szakon. Tudni kell azt, hogy 2022. februárja és 23. júniusa között a Vilniuszi Zene és Színművészeti Akadémián képezte magát Litvániában, majd 2025. februárja és májusa között szakmai gyakorlaton vett részt Lengyelországban, és tudni kell azt, hogy különböző nemzetközi versenyeken kimagasló eredményeket ért el, és azt gondolom, hogy méltó párja lesz Palinak. Nagyon örülök annak, hogy mert nem volt még harmonika ilyen szóló hangszer a Szabadkai Zsinagógában. Idén januárban hallottam ezt így először nálunk, és úgy gondoltuk, hogy szép lenne, ha lehetőséget kapna két ilyen fiatal helyi, hazai tehetség a Szabadkai Zsinagógában, és ezért kértük fel őket, hogy a Tangó a Parkban rendezvényünk szólistái legyenek.
1: Dátumokról beszéljünk, ugye 16-án lesz szombaton, május 16-án. Mikor lehet érkezni, mikor kezdődik maga az esemény, illetve mi az, amit mondjuk a résztvevőknek el kell vinni? Ugye a belépés az ingyenes, azt kihangsúlyozzuk, nem kell belépőjegyet venni, foglalni se, de azért mi az, amit szükséges vinni?
2: Igen, hát ez az a szokásos kérdés, ami a nyitott rendezvényeknél, ugye a városnapi rendezvényeinken, a kertmozi rendezvényen mindig ugye fontos tudni, tehát amikor a parkban van rendezvény, az mindenki számára nyitott, előzetes helyfoglalás nem szükséges, tehát nem is lehetséges, ugye? És mindig elmondom, hogy ki fogjuk helyezni a kispokrócainkat, de lehet nyugodtan hozni, és ki fogjuk vinni a pótszékeket is, de lehet ismételten ezúttal is hozni magunkkal akár kispokrócot, akár kerti széket, akinek van kisebb, tavaly a kertmoziban így érkeztek nagyon sokan, meg a városnapi hangversenyünkön is, úgyhogy úgyhogy ezzel ezúttal is lehet élni. 19 órakor fogjuk megnyitni a kapukat, hogy mindenkinek legyen ideje elhelyezkedni. Itt főleg az idősebb polgártársainkra gondolok, mert ugye nekik szeretném, hogyha mégiscsak ugye legyen valamilyen úton, módon biztosítva több hely, a pótszékeken és a fiatalabbak üljenek le ugye a fűre, de természetesen ugye sok szeretettel várjuk a kisgyermekes szülőket is, ne féljenek, ugye a kisgyerekeket időben kell elhozni, megszoktatni őket a klasszikus zenére és magára, a zsinagógára, hogy megismerjék, úgyhogy nyugodtan jöjjenek, amennyiben megunják majd, vagy valaki elkezd sírni, nyugodtan elmehetnek. Úgyhogy mindenkit szeretettel várunk, 19-kor, mint ahogy mondtam, megnyitjuk a kapukat, a hangverseny 20 órától kezdődik. Körülbelül egy órás hangversenyre lehet számítani, hogy amennyiben visszatapsoljuk a fellépőket, akkor lehet, hogy egy picit hosszabbra, de mivel ugye két művész lép fel, tehát ez egy két szólistás hangverseny, ezért nem lesz két-három órás hangverseny, de az egy órát tervezzük, úgyhogy mindenkit valóban sok szeretettel várunk.
1: Hát legyen telt házas, vagy telt udvaros, parkos ez a rendezvény is. Nagyon szépen köszönöm, Hajnalka, hogy befáradt.
2: Köszönöm a megtisztelő lehetőséget. Mindenkit szeretettel várunk.

nézem a képeket, amik hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet. Ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék veled.

Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs, a webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Reklám.
1: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkable.tv.
2: Kaland, izgalom és felhőtlen kikapcsolódás a Móra-halmi Szent Erzsébet gyógyfürdőben. Ugorj fejest az egészséges életbe! A fürdő wellness részlegén egész évben gondoskodunk arról, hogy világszínvonalon kényeztethesd a tested és a lelked. 11 kabinos sauna parkunk és a hozzátartozó relax medencetér tökéletes kikapcsolódást nyújt szaunázóinknak. A legkisebbeket gyerekmedence várja. Bővebb információ az erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon.
3: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
4: Programajánló.
5: Falunap és templombúcsú Tordán május 15-e és 17-e között. Főzőverseny, horgászverseny és fergeteges bulik. Kirakodó vásár, vidámpark és gyermekprogramok az egész családnak. Emellett énekesek, zenekarok fellépésével várunk mindenkit. Idén május 16-án szombaton a 3+2 együttes ad ingyenes, szabadtéri nagykoncertet este 9-től a sportközpontban. Fellépnek még Gut Emilia, Erős Tilla és az Intercity zenekar. Májusban minden út Tordára vezet.
6: Média támogató a Pannon RTV.

0: Espresso, a Panorádió Lifestyle magazinja. Lifestyle magazinja.
1: Eddig tartott a mai Pannon Presszó, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk. Holnap is lesz Presszó, méghozzá Fackovics Melisszával. Tartsatok velünk akkor is, és addig is. További kellemes napot, jó délutánt, jó rádiózást, sziasztok!

0: Reklám.
1: Elbrákó. Műszaki cikkek széles választéka a Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres. Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó, gyere el, vásárolj, spórolj!
2: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futóműbeállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
4: 14 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád. Május 15-ig kell befizetniük a magánszemélyeknek az ingatlanadó idei második részletét. Dina kártyával való fizetés esetén nem számolnak fel közvetítői díjat a pénzügyminisztérium kincstári igazgatóságának pénztárainál. A szerbiai ingatlanadó törvény előírásai szerint az adót negyed évente, a negyed év kezdetétől számított 45 napon belül kell megfizettetni. Aki nem teljesíti határidőre, annak 16,5%-os késedelmi kamattal kell számolnia. Azok a magánszemélyek, akik elmulasztják az adófizetési kötelezettséget, 5000 dináros pénzbírságra is számíthatnak. A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy a késedelmi fizetés mind kamattal, mind szankciókkal növeli a terheket. Az elemzők szerint a NISZ jövőjéről zajló tárgyalások kulcsa a pancsovai finomító teljes kapacitású működésének biztosítása, ugyanis Szerbia ellátása számára ez létfontosságú. Az energetikai szakértők egyetértenek abban, hogy a cég többségi orosz tulajdonának eladásáról szóló megállapodás egyik alapfeltétele kell, hogy legyen a kitétel, illetve az is, hogy elengedhetetlen a szerb gazdaság és a politikum számára is az elővásárlási jog megőrzése. Nem csak a pancsovai finomító és az országban található olajmezők helyzetét kell rendezni a szerbiai kőolajipari vállalat eladása kapcsán, hanem a termelés méretét is rögzíteni kell. A finomító hatékony működése kulcsfontosságú, ettől függ a vállalat bevételi teljesítménye és a hazai üzemanyagpiac egyensúlya is. Az idei költségvetésben 300 millió dinárt különítettek el a belföldi üdülési utalványokra. Ez 30 ezer, egyenként 10 ezer dinár értékű támogatást jelent. A program indulása azonban jelenleg még bizonytalan. A vendéglátóipar egy része már most késésről beszél, és arra figyelmeztet, hogy ez különösen a kisebb szolgáltatókat érintheti hátrányosan. A szakemberek szerint a jelenlegi utalványszám nem elegendő a belföldi turizmus igényeinek kielégítésére, miközben a kisebb vendéglátók már tavaly is jelentős bevétel kiesést szenvedtek el, és idén is kedvezőtlen kilátásokkal számolnak. Egyre több hitelt veszünk fel, ez derül ki a Szerbiai Bankok Egyesületének jelentéséből. Az április végi adatok szerint a gazdaság, a lakosság és a vállalkozók összesített hitelállománya elérte a 4508 milliárd dinárt. Ez 1,7%-os növekedést jelent márciushoz képest. A tartozás jelentős részét, 2371 milliárd dinárt a cégek teszik ki, míg a lakosság bankok felé fennálló tartozása 2039 milliárd dinár.
3: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén jelenleg 24 fok van, délután változékony időjárásra számíthatunk, a napsütéses időszakokat felhősödés váltja, de komolyabb mennyiségű csapadékra nem kell számítani. A csúcshőmérséklet elérheti a 26 fokot is.
0: Itt a Pannorádió.
4: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
8: Editor's Choice.
4: A Pannorádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Panorádióban.

0: don't mind.
1: Reklám.
2: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyász Drávia poliklinikán. 060 55 75 754.
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Editor's Choice. A szerkesztők választása.

0: Műsorajánló.
1: Ízes rímekben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Új firkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vibe-olható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtökön.
2: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Önnek is van takargatni valója?
2: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
2: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
2: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
2: 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
4: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
5: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
4: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
5: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112. www.nordent.rs.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Panorádióban.

A műsor, amelyet emberek és nem algoritmusok készítenek. A Pannonrádió szerkesztőinek személyes válogatása egy órában.

0: and I'll write your name.
1: Műsorajánló.
2: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
3: Editor's Choice. A szerkesztők választása.

0: Reklám.
1: Agromax mezőgazdasági bolt Palicson és Szabadkán is. Várjuk Önt üzlet...
0: Reklám.

0: Telefon 024 602 850. Agromax. 024 602 850.
1: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugar út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
3: Bomax.
4: A műsor, amelyet emberek és nem algoritmusok készítenek. A Pannon Rádió szerkesztőinek személyes válogatása egy órában.

0: Reklám.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
2: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Letzrebia, fény, ahogy te szereted. www.letzrebia.rs.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futóműbeállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
4: 15 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
4: Hírek.
1: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád. Május 15-ig kell befizetniük a magánszemélyeknek az ingatlanadó idei második részletét. Dina kártyával való fizetés esetén nem számolnak fel közvetítői díjat a pénzügyminisztérium kincstári igazgatóságának pénztárainál. A szerbiai ingatlanadó törvény előírásai szerint az adót negyed évente, a negyed év kezdetétől számított 45 napon belül kell megfizettetni. Aki nem teljesíti határidőre, annak 16,5%-os késedelmi kamattal kell számolnia. Azok a magánszemélyek, akik elmulasztják az adófizetési kötelezettséget, 5000 dináros pénzbírságra is számíthatnak. A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy a késedelmi fizetés mind kamattal, mind szankciókkal növeli a terheket. Az elemzők szerint a NISZ jövőjéről zajló tárgyalások kulcsa a pancsovai finomító teljes kapacitású működésének biztosítása, ugyanis Szerbia ellátása számára ez létfontosságú. Az energetikai szakértők egyetértenek abban, hogy a cég többségi orosz tulajdonának eladásáról szóló megállapodás egyik alapfeltétele kell, hogy legyen a kitétel, illetve az is, hogy elengedhetetlen a szerb gazdaság és a politikum számára is az elővásárlási jog megőrzése. Nem csak a pancsovai finomító és az országban található olajmezők helyzetét kell rendezni a szerbiai kőolajipari vállalat eladása kapcsán, hanem a termelés méretét is rögzíteni kell. A finomító hatékony működése kulcsfontosságú, ettől függ a vállalat bevételi teljesítménye és a hazai üzemanyagpiac egyensúlya is. Az idei költségvetésben 300 millió dinárt különítettek el a belföldi üdülési utalványokra. Ez 30 ezer, egyenként 10 ezer dinár értékű támogatást jelent. A program indulása azonban jelenleg még bizonytalan. A vendéglátóipar egy része már most késésről beszél, és arra figyelmeztet, hogy ez különösen a kisebb szolgáltatókat érintheti hátrányosan. A szakemberek szerint a jelenlegi utalványszám nem elegendő a belföldi turizmus igényeinek kielégítésére, miközben a kisebb vendéglátók már tavaly is jelentős bevétel kiesést szenvedtek el, és idén is kedvezőtlen kilátásokkal számolnak. Egyre több hitelt veszünk fel, ez derül ki a Szerbiai Bankok Egyesületének jelentéséből. Az április végi adatok szerint a gazdaság, a lakosság és a vállalkozók összesített hitelállománya elérte a 4508 milliárd dinárt. Ez 1,7%-os növekedést jelent márciushoz képest. A tartozás jelentős részét, 2371 milliárd dinárt a cégek teszik ki, míg a lakosság bankok felé fennálló tartozása 2039 milliárd dinár.
0: időjárás.
1: Szabadkán és környékén jelenleg 24 fok van, délután változékony időjárásra számíthatunk, a napsütéses időszakokat felhősödés váltja, de komolyabb mennyiségű csapadékra nem kell számítani, a csúcshőmérséklet elérheti a 26 fokot is.
4: Készen állsz?
7: Oh, yeah!
4: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
8: Nóta! No,

az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

Font rejtegy oly. Voltam, vagyok, ugyanúgy, mint más is. Hogy a birgonc kölyök, aztán a fáradtárs is változó. A röpke pillanat, Herodot, hogy állandó. Pontos óra, mi időként lefolyik a számlapról. Alkonyatba eső, hőgutába zivatar. Tud, gyors az élet, ez a halához, meg fiatal vagyok. És élek, maradnék is tisztelettel, szél leszem meg az, hogy ott sorspont így nevelt fel. Volt, hogy nem szólsz rá, így nem fáj fel. Lehetőségem több kelege, ilyen miatt ment már el. Aztán megtanultam, hogy jutok el, ova tartok. Ha távolodom el onnan, ami azelőtt a startot voltam. Minden, amit megkaphatsz, ezért már rég elfogyott. Remény és csalódás között bilegő megszokott volt a mire rejtett, majd lágra robbanó érzés. Kollektív tudat, aztán lehasított

Dúdolj velünk dalok, melyeket mindenki ismer. Magyar kedvencek megszakítás nélkül most a Pannon Rádióban. Dúdolj velünk!

0: Programajánló.
1: Tangóest a parkban. Fedezze fel a tangó varázslatos világát egy különleges szabadtéri koncerten. A Szabadkai Zsinagóga hangulatos parkjában életre kelnek a szenvedéllyel és érzelmekkel teli dallamok. Május 16-án szombaton 20 órától a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány zenei utazásra várja önöket, ahol a tangó klasszikusai és neves szerzők művei csendülnek fel kiváló előadók Bognár Georgina harmonika és Zsigapál hegedű művész tolmácsolásában. A belépés díjtalan. Kapunyítás 19 órától. Rossz idő esetén a hangverseny az épületben kerül megrendezésre, ahol a helyfoglalás érkezési sorrendben történik.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Reklám. Elbrákó. Műszaki cikkek széles választéka a Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres? Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó, gyere el, vásárolj, spórolj!
4: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
5: Égséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashouse-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashouse 024 60 1887.
6: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannorádióban. 20 órától.
7: Hey guys, I'm Hardwell and you're checking out my off the record radio show right here on Pannon Radio.
6: 21 órától.
8: Hey guys, this is Sam Felt and you can listen to my radio show Heartfelt Radio every Saturday night from 9 to 10 p.m. exclusively on Pannon Radio.
6: 22 órától.
9: Hello everyone, this is Bracketer and you're listening to my podcast every Saturday night from 10 to 11 exclusive on Pannon Radio.
6: So have a word at all.
10: Welcome to Sugar Radio with Robin Schulz.
11: From the biggest dance floors and festival arenas across the world. Welcome to the Martin Garrix Radio Show.
12: Yo, it's Martin Garrix, and you're listening to my show, The Martin Garrix Show, on Pannon Radio.
6: Világsztárok estéje, minden szombaton, a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dravamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dravamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
2: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
3: 17 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért, Címgáz.
6: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
1: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban, a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékfesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25, 024 55 50 25.
4: Szevasztok, én vagyok a Dr. Béres, ez pedig a Csillaghullás, és hallgassátok itt a legújabb dalomat. Itt vagy.

Alan Walker legújabb dala, ez volt a Broken Angel. Itt a Csillagkullás mai második órájában, ahol is újabb kívánságdalok teljesülnek. Kedves Csillagkullás, a Here Without You című dalt szeretném. Köszönöm, Anna Mari. Jön majd ez a csodaszép ballada a Three Doors Down csapattól, amelynek a frontembere egyébként nemrég távozott az élők sorából, súlyos betegségét követően. Jön tehát a Here Without You mindjárt elsőként. Hali, hogy jobban teljen a délutáni meló, Regard Ride It zenéjét kérném. Köszi Viktor Topolyáról. Jó munkát kívánok, Viktor, a blokk végén itt lesz majd. Egyébként a koszovói származású lemezlovas producer, fiatalember, Regard, és az a bizonyos dala, amellyel berobbant a zeneiparba, ez pedig a Ride It. Szép napot mindenkinek, a Küzdj az álmodért című dalt szeretném a Hooligans-től, mindenkinek küldöm, aki kedveli. Ezt már Nelly írta kérte, hallgatjuk tehát a huligánokat is. Üdv Alena, Fehér Hollót kérném, így indul a következő, kösz szépen, nagyon jó a műsor, Norbi. Köszönöm szépen, Norbi, itt lesz a Fehér Holló, Horváth Tamás, valamint a Kovalszki meg a Vega közös dala. Lídia Mérgesről is kért egy dal, de a választást rám bízta, úgyhogy a dal, ami szólni fog, a következő kérésben rejtőzik. Szia, Ed Sheeran Camera című dalát szeretném a kívánság műsorban. Evelyn kérte, úgyhogy jön Evelynnek, illetve Lídiának is. Szól Ed Sheeran és a vadonatű Camera című dal, mégpedig Cilia remixében. Előtte Hooligans, kezdésnek Three Doors Down, aztán Horváth Tamás Kovalszki meg a Vegával, majd pedig DJ Regard.

Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.

0: This is Ed Sheeran.
1: Hi, I'm Charlie Puth.
2: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkből.tv.
2: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyász Drávia poliklinikán. 060 55 75 754.
3: Kaland, izgalom és felhőtlen kikapcsolódás a Móra-Halmi Szent Erzsébet gyógyfürdőben. Ugorj fejest az egészséges életbe! A fürdő wellness részlegén egész évben gondoskodunk arról, hogy világszínvonalon kényeztethesd a tested és a lelked. 11 kabinos szaunaparkunk és a hozzátartozó relax medencetér tökéletes kikapcsolódást nyújt szaunázóinknak. A legkisebbeket gyerekmedence várja. Bővebb információ az erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futóműbeállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
5: This is

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Most itt a Csillaghullásban a Well Hello-ból is jól ismert Diaz mesél, hogy Mentával ismét megalkotják a Diaz Menta projektet, és kiadták a legújabb dalt. Ennek a címe Méreg.
2: Több éve beszéltük a Mentával, hogy de jó lenne valamit csinálni, de úgy igazán körvonalazódni szerintem egy éve rajzolódott ki az, hogy na jó, most már akkor tényleg menjünk rá valamire. Nekünk ez egy nagyon fontos dal, egy nagyon őszinte és önazonos dal, és így az elmúlt néhány évben történt néhány olyan dolog, ami nem volt túl jó, és itt visszaköszönnek a sorokban olyan gondolatok, de olyan is volt, amikor azt gondolom, hogy nem feltétlenül a legjobb úton jártam, vagy jártunk, és vannak azért olyan időszakok az ember életében, amikor ezeket nem feltétlenül ismered el magadnak sem, csak aztán valahogy így később tényleg így a, nem tudom, így a belső hang figyelmeztet, és sokszor meg se hallod ezt a belső hangot, mondjuk csak kicsit később, és tulajdonképpen ez a dal így erre reflektál, de mind a mellett én azért azt gondolom, hogy mind a mellett, hogy egy melankolikus, szomorú dalról beszélünk, én pláne abból, amilyen üzeneteket is kaptunk, azt érzékelem, hogy sokaknak ez a dal reményt ad. Tehát, hogy nem nincsenek egyedül a gondjaikkal, hanem azt érzik, hogy úristen, hát más is ugyanebben a cipőben jár, vagy járt, mint én. Úgyhogy így körülbelül ez, azért az fontos volt, vagy így a fejünkben nagyon az volt, amikor beszélgettünk arról, hogy milyen dallal térjünk vissza, hogy szerettük volna, ha kicsit azért ez egy folytatása is lenne annak, amit mi abba hagytunk régebben, tehát a hangulatát tekintve, hangszerelését tekintve, csak azért mégiscsak 20-26-os verzióban, és... Én azt gondolom, hogy azért ez sikerült, legalábbis amúgy nagyon sok olyan üzenetet is kaptunk, hogy de jó, visszahoztátok azt a hangulatot, azt a vibe-ot, amit akkor hallottam a dalokban, és hát ezt is nagyon jó volt azért olvasni, meghallani az emberektől.

0: Alapvetően volt bennem egy kétely azzal kapcsolatban, hogy hányan emlékeznek még ránk, bármennyire fura, de egyébként a személyiségem is kicsit ilyen, hogy én hajlamos vagyok, nem tudom így, már csak babonából sem merek olyat mondani egy-egy dal megjelenés előtt, még akkor sem, ha azt a dalt jónak érzem, hogy ez most jó lesz, mert hozzáteszem, manapság annyi zene, annyi tartalom jön az emberekkel szembe, hogy nagyon nehéz már megmondani azt, hogy mi talál be az embereknél. Hozzáteszem, abban nagyon hiszek, hogy önazonosnak kell lenni, és hitelesnek egy dalnak, és ha a szívből, lélekből jön az a dal, akkor azt az emberek valahogy megérzik. Tehát, hogy ezt így nem tudom megmondani, hogy miért, de átjön nekik.
1: Sziasztok! Diaz vagyok. Ez pedig a legújabb dalunk Mentával, a Méreg, itt a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorszka utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na, azt nem várnám.
3: Hát akkor?
4: Ma hozzák a 7 napot.
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
7: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
8: Műsorajánló.
9: Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kátszéle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

0: Kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Törögnek a legnagyobb kedvencek változatosan, ez a Csillaghullás, benne pedig ebben az órában még egy kívánságdal, ami teljesül. Hello Alena, jó nekem számot kérném, ha lehet a gyorsabb változatban. Köszi, Dani. Bizony a remixben fog szólni, jön Ocsó Mácsó és a jó nekem, Wallace és Gabriel B. remixében.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Reklám.
3: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-3515, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-3515.
4: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024-479-9400-as telefonszámon. 024-479-9400.
3: Égség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
5: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
2: Yo, what's up people? My name is Ray from 2 Unlimited.
0: On your number one hit music station.
2: Pennon Radio.
3: Szevasztok, Istenes Bence vagyok.
4: Hi, I'm David Gera.
5: Sziasztok, Lófi Begi vagyok. Hallgassátok a Pannon Rádiót.

megnézem a képeket, amik hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet. Ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék veled. Néma

0: Empire of the Sun és Walking on a Dream, még pedig Blondish remixében a mai kedvencek közül, és a folytatáson pedig újabb kívánság dolog teljesülnek, továbbiak pedig még ebben az órában érkezhetnek. Hello, Alan, jó a hangulat ma is a csillagullással, kérném a Disturbiát Rihannától, köszi szépen, Diana. Egy 2000-es évekbeli Rihanna dal, még a klub korszakából, amikor is gyártotta a jobbnál jobb pörgős dalokat, ezek közül az egyik a Disturbia. Rövidesen meghallgatjuk. Hello csillagulás, a Follow the Flow új dalát kérném, beszívom a címe, Mónika. Bizonyán beszívom, ez a dal címe, vagy Szakács Gergő, Furacsé és BLR-ra, vagy a Follow the Flow, a másodikét hallgatjuk a srácokat. Szevallen a Beautiful People, ez lenne a kérdésem David Guetta és Sia-tól, köszi előre, RP. Meg lesz egy jó kis pörgős dal a mai kedvencek közül. Szép napot, szeretném meghallgatni a Wrecking Ball-t Miley Cyrus-tól, és további jó műsort kívánok. Ezt már Gyöngyi kérte. Miley Cyrus és egy korábbi sikerdala, a Wrecking Ball, ez jön mindjárt elsőként. És még egy üzenet, szia, Fanni vagyok, Destől az Oh Mama számát szeretném. Köszi. Nincs mit. Dash Youngfly-jal, David Guetta Sia-val, előttük Rihanna, itt lesz a Follow the Flow, kezdésnek pedig Miley Cyrus. A legnagyobb kedvencek csak itt a csillaghullásban.
1: A legnagyobb kedvencek. Minden hétköznap 16 és 20 óra között.
2: Let's go!
3: Hey, I'm Shaboozy.
4: Everybody at Bargain
5: Tips. I'm Sabrina Carpenter.
6: You can't say that you know
7: less than
8: the espresso.
7: Let's
8: take
9: McCray. Let What's up, y'all? This is Jack Harlow.
10: With your loving on me.
11: That's right, with your loving on me.
12: Hey, it's Teddy Swims.
13: This is Post Malone.
14: I had some Dell. It ain't like I can make this kind of mess all by myself.
15: Chill out, chill out, chill out.

kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannonra.

0: Műsorajánló.
1: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
0: Reklám.
3: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedélye rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedélye rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
4: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a, Szabadka.
5: Bomax.
6: Elbrákó. Műszaki cikkek széles választéka Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres? Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó, gyere el, vásárolj, spórolj!

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: A folytatásban Freddy mesél Lotti Begivel. Na Pain & Glory című daláról, amelynek a remixét Begi elkészítette. Egy kicsit pörgősebb lett.
2: Nekem ez egy vallomás és egy látlelet arról, hogy most hol tartok. Gyakorlatilag a felelősségvállalást fémjelzi nekem ez a dal. De hogyha ezt most teljesen magyarra szeretném fordítani, az ember csinálja a dolgát, és a refrénben eljutok arra a pontra, és az van gyakorlatilag megfogalmazva, hogy lehet, hogy a nehezebb utat választottam, de én választottam. És ennek okán semmi okom panaszra, mert azt csinálom, amit szeretnék, nyilván van még dolog, van még fejlődési lehetőség, de ha nekem ez ennyire fontos, akkor tessék menni tovább, tovább, tovább fejleszegve.
3: Freddy hangja az de meg szoktam mondani, hogyha nem Magyarországra született volna ezzel a fizimiskával, akkor minimum Európában ismert lenne. Úgyhogy nekem nagyon nagy kedvencem a Freddy. És aztán rögtön jött a második gondolat, hogy ezt egy egészen más stílusban meg lehet. Nem, az első gondolat az volt, hogy ezt az alt játszanám, és ezt az alt szeretném a szetteimben játszani, és akkor innen jött a remix ötlete, úgyhogy fordított volt most a helyzet, nem engem kerestek meg, hanem én csöngettem a Freddynél, hogy mit szólna ehhez az egészhez.
2: Mivel én egy egészen más világban vagyok, ez az egyik legnagyobb elismerés, amit kaphattam. Tehát az, hogy a Begi napra kész a trendekben, és hogy egész egyszerűen ezen átütve egy dal, ami eredendően nem azt képviseli hangzásvilágban, mint amit Begi, és ő meglátja benne azt, hogy viszont ebben megvan a dinamika, megvan az erő, és hozzányúlna, ez önmagában elismerő. És én nagyon kíváncsi vagyok, mert nyilván nekem ez egy óriási siker, mert az ember másban tevékenykedik, de ugyanakkor remélem, hogy ez egyfajta jelzésértéke annak, hogy lehet, hogy sikerült megint egy olyan dalt szerezni, amiben megvan az átütő erő, és nekem óriási segítség az, hogyha ez az enyémnél egy sokkal szélesebb réteghez el tud jutni, egészen azért, mert még fogyasztatóbb hangzásvilágban került megfogalmazásra. Számunkra, olyan előadók számára, akik alapvetően nem az elektronikus zene világából jönnek, és nem ott tevékenykednek, nekünk ez egy irgalmatlan lehetőség arra, hogy ez egy a sajátunknál sokkal nagyobb piacra beugorjunk, megmutassuk magunknak, valaki hallja a hangunkat így is. És hadd mondjak egy példát, ott van 10 évvel ezelőttől a Reckoning Song Asaf Avidantól, és egy Wonkelnut remixből lett irgalmatlan, gyakorlatilag egy világsztár lett, és onnan kezdtük el visszafejteni, hogy a srác egyébként pedig egy ilyen folkos beütésű, egy nagyon elborult, fantasztikus gitáros énekes, de egy remix hozta meg neki azt az átütő sikert, hogy egyáltalán a nevével, a hangjával egyáltalán a nagy közönség megismert. Bízom benne, hogy az átütő erőt azt ti is ugyanúgy érezni fogjátok benne. Fogadjátok nagyon sok szeretettel a Pain & Glory című dalunkat Begi remixében.

0: Műsorajánló.
1: Hírek, érdekességek és újdonságok a rockzene zűrzavaros világából.
2: A dallamosabb rocktól a kemény metálig. Minden, ami gitárzene.
3: Rocky Deal, Scofival, minden szerda este 10 órától a Pannon Rádióban.
0: Reklám.
4: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
5: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
6: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
7: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
8: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Letzrebia, fény, ahogy te szereted. www.letzrebia.rs.
0: Műsorajánló.
9: Ízes remake-ben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Új fél pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vibe-olható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtökön.
10: Hey, what's up? This is Jay-Z.
11: This is Big Snoop D-O-double-G.
12: It's your boy Wiz Khalifa, man.
13: Hey, yo, this is Eminem.
14: Yo, what's up? This is Dr. Dre.
15: Chilla Kulash.

0: your favorite show.
1: Your number one.
0: On Pannon Radio. Csillagulás.
2: Ti a csillagulást hallgatjátok, egy kívánságdal teljesül most még ebben az órában. Szia, Alen, szeretném kérni Bruno, VZ és Máriótól a Senki nem szól ránkot. Küldöm mindenkinek, aki a Pannon Rádiót hallgatja. Erről a zenéről egyébként a múlt heti szombat jut eszembe, ami jól sikerült. Szép napot, Zalán voltam Moravicáról, azaz Bácskos útfalváról. Rendben, már is szól, Senki nem szól ránk, jön Bruno, VZ és Márió. This is...

0: Reklám.
1: Kompass Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompass. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
2: Társadalmi célú felhívás.
3: Vackor magyar óvodába indult, tartsatok vele!
4: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
5: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljön az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
6: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
7: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
6: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
5: Írass a gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
8: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
9: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak. 19 óra van.
10: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
11: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
10: Önökkel, önökért, Címgáz.
12: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. A hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: gyermekbe szabott mese volt ebben Judit Mix, volt ebben Labus, illetve Árgyi is. Itt vagyunk a csillagolás utolsó órájában, és elérkeztük az záróblokkhoz, kettő kívánsággal, ami még teljesül. Hali csillagolás a Hangover zenét kérném. Köszi előre, királyi műsor, Kriszti. Köszönöm szépen, Kriszti, örülök, hogy tetszik. Tayo Cruz, Flow Rider, és egy igazán jellegzetes dal a 2000-es évekből, egy igazi buli himnusz, jön mindjárt a Hangover. Ám előtte is akkor átérnék a mai utolsó üzenetre. Szió, szeretném kérdezni, lejátszanád-e Majkától a Csúran Cseppent, Dennis kéri. Megye fene hadd szóljon, jön Majka, utána pedig Tayo Cruz, Flow Rider-val.
1: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
2: What's up guys, this is Bruno Mars.
3: Üdvözlök mindenkit, én Karamell vagyok.
4: Hi guys, this is Hathaway, you're listening to Radio Panon.
5: Sziasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Panon Rádió.
6: Sziasztok, én jövök a Dr. Béres, ez a csillagullás.
5: Hallgassátok ti is, ha tudom, én is ezt teszem. Ciao.

0: Még több izgalom, nagy kihívások, füst és tűz, újabb feladatok. Elindult a jelentkezés a Grillbetyárok második évadára. Amennyiben úgy érzed, hogy otthonosan mozogsz a szabad tűzi konyha világában, de a sima konyhai feladatoktól sem riadsz vissza, és nem tántorodsz el a gasztronómiai meglepetésektől, akkor te vagy az, akit keresünk. Jelentkezz a Grillbetyárok júniusi felvételére, és mérettesd meg magad. Lehet, hogy te vagy az, akiben ott lakozik a tudás, hogy elnyerje a legjobb grillbetyár címet. Nem kell más tenned, mint hogy egy rövid bemutatkozóval elérhetőséggel jelentkezel a műsorra a grillbetyarok@panonrtv.com címen, mi pedig majd felvesszük veled a kapcsolatot. Jelentkezési határidő május 10-e. Hajrá, kalandra fel! Grillbetyárok, a második évad. Légy te Vajdaság legjobb grillbetyárja!
1: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannon Rádióban. 20 órától.
2: Hey guys, I'm Hardwell, and you're checking out my Off The Record Radio Show, right here on Pannon Radio.
1: 21 órától.
3: Hey guys, this is Sam Feld, and you can listen to my radio show, Hardfelt Radio, every Saturday night from 9 to 10 p.m. exclusively on Pannon Radio.
1: 22 órától.
4: Hello everyone, this is Bracketer and you're listening to my podcast every Saturday night from 10 to 11 exclusive on Pannon Radio.
1: So have a word out.
5: Welcome to Sugar Radio with Robin Schulz.
1: Éjféltől pedig
6: from the biggest dance floors and festival arenas across the world. Welcome to the Martin Garrix Radio Show.
4: Yo, it's Martin Garrix, and you're listening to my show, The Martin Garrix Show, on Pannon Radio.
1: Világsztárok estéje, minden szombaton, a Pannon Rádióban.
3: Hey guys, this is Sam Feld, and you can...

Switch Disco Rehab és az a Szemfelt, aki a világsztárok estének állandó szereplője, szombat esténként a második órában, vagyis 21 órától hallgatható a rádió műsor a Heartfelt Radio Show hétről hétre, vadonatúj zenékkel, és Szemfelt hangjával is egyébként, igazán jó rádiós hangja van, amellett a nagyon jó zenéket készít, illetve nagyon jó zenéket játszik egyébként buli alatt is, volt már szerencsém találkozni vele buliban, illetve hát ugye interjút is készíteni személyesen. Ez egyébként meghallgatható a Csillaghullás Facebook oldalán is egyébként. Csak kicsit utána kell keresni. Csillaghullás Pannon Rádió, tudjátok. Na de a folytatásban jön a Csillaghullás Mix, ami pedig a 2010-es évek nagy-nagy zenével lesz teletűzelve. Mindez egyveleg formájában várjátok 20 óráig, amikor is rockzenére váltunk. Jön a Rock Night rockzenei válogatás 20 és 22 óra között, majd érkeznek a még keményebb gitárzenék. Scopival a Rock Idill 22 órától éjfélig tart majd, ahogy a szerda esteként lenni szokott. Csillaghullás pedig holnap is a szokott időben, a 16 órai híradót követően számítok majd a figyelmetekre, és köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. A műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt Baros Alent hallottátok. További szép estét, jó rádiózást, sziasztok!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: A vajdasági magyarság anyanyelvű tájékoztatásának megőrzése és erősítése közös felelősségünk, írja a közösségi oldalán Fremont Árpád. A Magyar Nemzeti Tanács elnöke ezt annak kapcsán írta, hogy közzétette válaszát a Vajdasági Magyar Újrakezdés Koordinációs Testületétől beérkezett levélre. A bejegyzés szerint a testületnek küldött válaszában is hangsúlyozta, a főszerkesztő kinevezése és a szerkesztéspolitika alakítása nem tartozik közvetlenül az MNT hatáskörébe, és a Magyar Nemzeti Tanács nem avatkozik bele a szerkesztőségek napi munkájába. Fremont Árpád közölte ugyanakkor, a felelősségvállalás jegyében és az alapító képviseletében a médiumok vezetőit az elmúlt hetekben arra kérte, hogy még nyitottabban biztosítsanak teret a különböző véleményeknek. A továbbiakban is nyitott vagyok minden építő jellegű egyeztetésre, zárja bejegyzését Fremont Árpád. Egyre nagyobb az aszály Vajdaságban. Ez jelen pillanatban a búza és az árpa esetében mutatkozik meg leginkább, valamint a kikelt kukorica és a többi növény is egyre rosszabbul viseli a szárazságot. Ha napokon belül nem lesz eső, a növények további fejlődési állapota kérdésessé válik. Egyedül azok tudtak termelni, akik locsolnak, vélik az érintettek. Viszont itt kérdésként merül fel, hogy megéri-e. Több éves kihagyás után ismét Pancsován szerepelt a Nagybecskereki Madács Színház. A Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület felújított színpadán Spiró György, kortárs író Prach című darabja került bemutatásra Jenovai Lajos rendezésében. A több mint egy órás előadásban maga a rendező, Jenovai Lajos és Rontó Márta alakították a szereplőket, egy középkorú házaspárt, amely ötös nyereményt nyer a lottón.
4: Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kád széle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

0: programajánló.
1: Tangóest a parkban. Fedezze fel a tangó varázslatos világát egy különleges szabadtéri koncerten. A Szabadkai Zsinagóga hangulatos parkjában életre kelnek a szenvedéllyel és érzelmekkel teli dallamok. Május 16-án szombaton 20 órától a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány zenei utazásra várja önöket, ahol a tangó klasszikusai és neves szerzők művei csendülnek fel kiváló előadók Bognár Georgina harmonika és Zsiga Pál hegedű művész tolmácsolásában. A belépés díjtalan, kapunyítás 19 órától. Rossz idő esetén a hangverseny az épületben kerül megrendezésre, ahol a helyfoglalás érkezési sorrendben történik.
2: Média támogató a Pannon RTV.

Rock Night! Szelíd motorosoknak, gördülőköveknek és nyughatatlanoknak!

Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kátszéle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kátszéle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kátszéle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

0: tavaszutó, azaz ígéret havának 6. napja van. A mai nap neve szerda, és ugye nem lepődik már meg senki, mert a kis ördög megint eljött, hogy elvigye a futószalagon gyártott gyorsfogyasztásra és még gyorsabb felejtésre készült, de az igazi nagybetűs zenével még csak köszönő viszonyban sem lévő nyál és álzenéket. Most szépen és azonnal elviszi a táncos lábú leánykákat a tátogó ásítozó fiúkákkal együtt, mert a Pannon Rádió frissítően üdítő 91,5 MHz-es frekvenciáján elkezdődött a ma esti
1: Rock Idea.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, Szkofi vagyok. Tisztelem az üdvözült és üdvözlöm a tisztelt hallgatókat. Rögtön jövök a friss és ropogós újdonságokkal, érdekességekkel és hírekkel, persze a rockzene zűrzavaros világából, csak előtte elmondom, hogy régi szép szokásunkhoz híven, ahogy szoktuk, mindenki elmondhatatlan örömére. Engedjük szabadjára a decibel démonokat, és a mai nap végéig koncentráljunk csak és kizárólag az intenzív gitárorientált rockzenére. Ha valakinek ennek ellenére esetleg mégis kukacoskodni támadna kedve velem, akkor az. Tegye meg, mert a következő e-mail címen várom a műsorba illő zenei és minden egyéb kívánságait. A helyes képlet
2: rockidil@pannonrtv.com,
0: tehát vagyis Rock Idil két ellenmű, egy szó, @pannonrtv.com. A Facebookon továbbra is megtalálható a Rock Idil csoport, ahol kérhetőek a kedvenc zenék, visszakereshető az elhangzott műsorok zenei menüje, és üzengetni lehet, még akár egymásnak is. Még mindig írtóra, sőt, írdatlanul várom a műsorral kapcsolatos jó és rossz indulatú javaslatokat, véleményeket és kritikákat. Végül el kell mondanom azt a kiemelt információt, hogy ígéret, illetve tavaszutó havának 13. napján, este 10-től, amikor majd megint lesznek friss és ropogós hírek, érdekességek és újdonságok, természetesen a rockzene zűrzavaros világából, tehát a jövő szerdán. Hövölj a szíven ádresz, hövölj a... A Rock Idilben most jöjjön a jól megszokott történelem óra, azaz csak percek, vagyis a rocktöri, amelyben kiderül, kik is azok a rockzenészek, akik pont a mai napon születtek. 1945-ben született Bob Seger, énekes gitáros. 1967-ben jött a világra Mark Bryan, a Hootie and the Blowfish zenekar gitárosa. 1968-ban született meg Tony Wright, a Terror Vision csapat énekese. És végül, de nem utolsó sorban, 1971-ben látta meg a napvilágot Chris Shiflett, a Foo Fighters együttes gitárosa. Most a ma 55 éves Chris Shiflett és a Foo Fighters együttes következik, és természetesen mindenkinek, aki a mai napon ünnepli születésnapját,

Mulder, az UFO-k leszálltak Szabadkán. A Rocky Deal-be hallottam Scofield műsorában. Mulder, hol vagy? Segítened kell.

A Riverside zenekar frontembere basszusgitárosa Marius Duda otthagyja többieket a csapaton belüli személyes ellentétekre hivatkozva, és a jövőben saját projektjeire, így elsősorban a Lunatic Soul-ra összpontosít majd. 25 év után utam a Riverside-dal a végéhez ért. Mindenre nagyon büszke vagyok, amit elért az együttes az évek során, de leginkább a körülöttünk összegyűlt hihetetlen és kivételesen lojális rajongókra. Köszönök nektek mindent! Sajnos a jelenlegi zenekaron belüli szituáció nem teszi lehetővé, hogy hódoljak legfőbb szenvedélyemnek, a zenealkotás szenvedélyének, márpedig mindig is ez volt az elsődleges célom és prioritásom az életben. Belefáradtam, hogy eljátsszuk a mosolygó zenekart, miközben ennek az imázsnak az elmúlt években semmi köze nem volt a valósághoz. Áll a banda gazda közleményében, melyben elárulja saját projektje a Lunatic Soul tavalyi The World Under Unsun albumának szövegei valójában a Riverside-ban kialakult helyzetről szóltak, a The New End dal például kifejezetten búcsúnak készült a Riverside rajongók felé. Anélkül, hogy belemennék a részletekbe, annak ellenére, hogy a Riverside tagjainak többségével jó viszonyban maradunk, innentől fogva az elkövetkezendő években kizárólag a Lunatic Soul-ra és a mellékprojektjeimre koncentrálok majd. Ami a Riverside-ot illeti, nem látok rá lehetőséget, hogy a zenekar a jelenlegi felállásban folytassa tovább, új felállással folytatni pedig elképesztően bonyolult lenne. Ezért csatornázom át a kreatív energiáimat a Lunatic Soul-ba, amely hamarosan új fázisba kezd és előlép a legfőbb stúdió és élő projektemmé. Marius Duda megérti a hívek csalódottságát, de mint fogalmaz, nem látott más lehetőséget maga előtt. Szerintem semmi rossz nincs abban, ha az ember egy bizonyos életkor után már a saját igényeit helyezi előtérbe, és nem hagyja tovább, hogy kihasználják. Miközben mindenki szerepet játszik, igenis megéri felvállalni, és olyan emberekkel körülvenni magad, akik tényleg törődnek veled. Egyelőre nem tudni, hogy a Riverside többi tagja, azaz Maciej Meller gitáros, Michal Lapaj billentyűs és Piotr Kozieracki dobos hol és milyen formában folytatja a zenélést, és egyelőre nem is reagáltak a bejelentésre, de mivel a csapatnak az elejétől fogva Marius Duda jelentette a lelkét, a sztorinak jó eséllyel vége van. Hallgassuk most meg 2025-ös Live ID koncertlemezükről a Friend or Foe felvételt, majd utána a Lunatic Soul tavalyi The World Under Unsun albumáról a The Prophecy szerzeményt.

A Black Whale Brides banda új sorrendben hetedik nagylemeze, a Vindicate, holnap után, de nem kis kedden, és nem is borjújúzó pénteken, hanem május 8-án jelenik meg a Spine Farm kiadó égisze alatt. A bosszúvágy és az igazságtétel érzéseiben gyökerezik az album. Ezek az érzések előre is hajthatják és vissza is foghatják az embert, kettős természetűek. Tüzelhetik a fejlődést, az ambíciót, segíthetnek felülkerekedni mindazon, ami szinte összetört bennünket, de ha hagyjuk, hogy felfaljanak bennünket, rombolóvá is válhatnak. Minden dalé küzdelem más oldalát járja körül. Mondotta volt a küzdelem más és más oldalát körül táncoló énekes Andy Piercek, aki Jake Pitts és Jinx gitárosokkal, Lonnie Eagleton basszusgitárossal és Christian Coma dobossal alkotja a tagságot, és most a Revenger című friss és ropogós dalt mutatták be, melynek érdekessége, hogy a Machine Head együttes főnöke Rob Flynn vendégeskedik benne. A Black Whale Brides frontembere erről így vallott. Rob Flynn hangja, tonalitása és stílusa tökéletesen passzolt a dalhoz. Emellett annak idején a Black Whale Brides első igazi védelmezői közé tartozott. Minden metal banda csak fikázott bennünket, de Rob Flynn és a Machine Head kiállt értünk, csupa jót mondott rólunk, és ez a későbbiekben is így maradt hosszú éveken át. A Revenger szám után, és tényleg szóljon, aki nagyon meglepődne, de a Machine Head 2025-ös Unatoned albumáról a Bleeding Me Dry nóta csendül fel.

A Nine Inch Nails zenekar és Boys Noize közös projektje az idei Coachella Valley Arts and Music Festivalon mutatkozott be élőben, az első közös album pedig szinte ezzel egy időben érkezett, Nine Inch Noize címmel április 17-én. A Nine Inch Nails főnöke Trent Reznor és Boys Noize polgári nevén Alex Rida az elmúlt évben már többször dolgozott együtt és közös turnén is részt vettek. A Coachella Fesztiválon Trent Reznor felesége és a How to Destroy Angels formáció énekesnője Mary Quinn Mandy is csatlakozott hozzájuk, aki több dalban is közreműködött a színpadon. Az új 12 számos nagylemez lényegében a koncert setlistjét követi. Régi és új Nine Inch Nails dalok elektronikával újra gondolt változatai szerepelnek rajta, a The Downward Spiral kiadvány Heresy című számától kezdve egészen a tavalyi Tron Ares dalig. Emellett helyet kapott rajta a How to Destroy Angels csapat Parasite című felvételének átdolgozása is, valamint egy feldolgozás, mégpedig a Soft Cell Duo Memorabilia című számából. Most először a Nine Inch Noize féle Vessel szám következik, majd utána, ha már ennyit emlegettem, a How to Destroy Angels és a Parasite dal eredeti változata jön.

A Periphery együttes legújabb, sorrendben 8. nagylemeze, a Pale White Dot május 15-én jön ki. A csapat az elmúlt közel 2 évtizedben a modern progresszív metal műfaj élvonalába emelkedett technikai precizitásukkal, összetett dalszerkezetükkel és folyamatos megújulásaikkal. 2010-es bemutatkozó nagylemezük után egyre erősebben lépdeltek a nemzetközi hírnév irányába, turnéikkal, valamint eddig megjelent 9 lemezükkel. Az ötös most új irányjal jelentkezik, és számukra a jelenlegi turné, saját elmondásuk szerint, különösen fontos állomás karrierjükben, az új album pedig az eddigi egyik legösszeszedettebb és legőszintébb kiadványuk lesz, amely a magány és az emberi kapcsolatok témáját járja körül, miközben zeneileg is új szintre emeli a rájuk jellemző komplex hangzásvilágot. Budapesten augusztus 3-án a Dürer kertben lépnek fel, az este különleges vendége a szlovén Within Destruction csapat lesz. A Periphery-től most a friss és ropogós Mr. God nóta jön, rögtön utána viszont minő meglepetés a Within Destruction 2022-es Lotus albumán található Toxic felvétel csendül fel.

0: Szevasztok, Bauxit vagyok, hallgassátok a Rock Idyllt Scoffival.
1: Szevasztok, még öt vagyok, én is a Belgából, hallgassátok a Rock Idyllt Scoffival.
0: Ja, én is a Belgából vagyok.
1: Ő is onnan van.

Az ausztráliai Airborne zenekar új albummal jelentkezik, és a nevüket viselő anyag augusztus 28-án jelenik meg a Spine Farm kiadó gondozásában. A 2019-es Bone Shaker nagylemez óta nem hallhattunk új zenét a csapattól, és a jelenlegi felállásban Joel O'Keefe énekes gitáros és fivére, a dobos Ryan O'Keefe mellett Brett Tyrell gitárost, illetve Justin Street basszusgitárost találjuk. Az új kiadványról majd mindjárt meghallgatjuk az Alive After Death, Les Plain Out szerzeményt, csak előtte elmondom róla, hogy a basszusgitáros Lemmy, vagy az énekes Bon Scott, a dobos John Bonham és a hasonló zenészek emléke szellemisége előtt hajt feje. Az Airborne tagjai egy Lemmynek címzett levelet tettek közzé, amelyben többek között ez áll. Rég volt már, hogy elbúcsúztunk egymástól, de nem felejtettük el, amikor azt mondtad, hogy maradjunk hülyek önmagunkhoz, ne foglalkozzunk a zeneipar dolgaival, és olyan zenét csináljunk, ami a ródjainknak is tetszene. Végre sikerült. 6 évvel ezelőtt beintettünk mindenkinek, és elkezdtünk dolgozni ezen az albumon. Mire észbe kaptunk, az órákból napok, a napokból hetek, a hetekből hónapok, a hónapokból pedig évek lettek. Megállás nélkül csak írtuk a dalokat, kidobtunk ötleteket, újra kezdtük a munkát, és addig kutattunk, amíg aranyat nem találtunk. Szóval hosszú utat tettünk meg, de végül összeszedtük minden bátorságunkat, lejátszottuk az új nótákat a ródoknak, és képzeld, imádták. Hála az égnek! Csak bő 20 évbe telt, hogy eljussunk idáig. Még egyszer köszönjük a tanácsaidat, sosem felejtjük el őket. Nélküled nem tartanánk itt, és gondoskodunk róla, hogy a halálod után is tovább élj. Az Airborne dala után egy másik jól ismert ausztrál együttes jön, és 1978-as bemutatkozó nagylemezükről hallgatunk majd meg egy számot. Igen, jól tetszett gondolni, a Rose Tattoo bandáról és Remedy című dalukról beszélek.

A görög Jotairia banda új nagylemeze, a Gone with the Devil holnap után, de nem kis kedden, és nem is borjúnyúzó pénteken, hanem május 8-án jelenik meg a Metal Blade kiadó égisze alatt. Ez már a harmadik album lesz a sorban tőlük, a 2021-ben megjelent első, As the Flame Withers, és a 2024-es Blazing Inferno anyagok után. Hasonlóan dolgoztunk, mint a Blazing Inferno-nál, de rászorítottuk magunkat, hogy új elemeket is beépítsünk a zenénkbe. Megőriztük a Blazing Inferno naprakészségét, az As the Flame Withers pszichedéliáját, illetve minden stílusjegyet, amit az emberek elvárnak a görög black metaltól, de olyan friss hangzás és atmoszféra jellemzi a lemezt, amit még soha azelőtt nem lehetett hallani tőlünk. Mondotta meg mondandóját mindenkinek, a Rotting Christ és a Varatron együtteseket is megjárt Jim Mutilator basszusgitáros. A kiadványról most a The Blind Eye of Antichrist dalt lehet meghallgatni első előzetesként, melyben egy szerb ortodox vallási ének, a Pobedna Pesma egy részlete is hallható. Rögtön utána pedig a Rotting Christ 2019-es The Heretics albumáról az In the Name of God szerzemény is felcsendül, itt a Rockinville-ben.

A Europe zenekar új albuma Come This Madness címmel jelenik meg szeptember 25-én a Silver Lining Music és a Hell and Back Recordings kiadásában. 9 éve adták ki legutóbbi Walk the Earth lemezüket, az új anyagon viszont vendégként felbukkan Tobias Forge a Ghostból, illetve Michael Akerfeld az Opethből, és a kezdetektől fogva klasszikus hangzásvilághoz visszakanyarodónak ígérik az albumot, ami azért fontos, mert a 2000-es évek elején visszatért Europe először alternatívabb, sötétebb megközelítésű albumokkal, majd klasszikus a 80-asok helyett inkább a 70-es évekből táplálkozó, súlyos hard rock lemezekkel jelentkezett legutóbbi karrierkorszakában. Az elsőként bemutatott új dal a One on One, és Joey Tempest énekes a következőket mondta róla. Mindenképpen az az egyik kedvencem a lemezről. Friss energia és érzés hatja át, de a dallamok a kezdetek felé mutatnak. Szövegileg talán nincs benne annyi eszképizmus, mint a korai Europe-ban, automatikusan olyasmiket írtunk, amik jobban tükrözik a mostani időket. Ez itt magasan szárnyaló, klasszikus hard rock. Miután meghallgattuk a magasan szárnyaló One on One szerzeményt, a csapat gitárosa John Norum 1992-es Face the Truth albumán lévő We Will Be Strong felvétele jön, melyben egy bizonyos Joey Tempest a vendégének.

0: Kedves hölgyeim és tisztelt uraim! Húha! Mert néhány minutum múlva már holnap lesz, vagy már az is van, és ez azt jelenti, hogy sajnos, végre. Nos, ezt mindenki dönts el magának, de minden esetre véget ért a...
1: Rock Idea.
0: Mára, és ezennel zárulsz Coffee Rock zene tára. De ha tetszett, nem sokára visszavárhatsz. Egészen pontosan ígéret, azaz tavasz utóhavának 13. napján, amikor majd megint lesznek friss és ropogós újdonságok, érdekességek és hírek, természetesen a rockzene zűrzavaros világából, szóval akkor ismét találkozhatunk este 10 órától. Addig viszont írdatlanul, sőt, írtóra várom a zenei és egyéb kívánságokat, valamint a műsorral kapcsolatos jó és rossz indulatú javaslatokat, véleményeket és kritikákat. Méghozzá

0: Következő e-mail címre.
1: Rockitil.
0: @panonartv.com, tehát aki kukacoskodni akar velem, annak a helyes képlet így hangzik.
2: Rockitil.
0: Vagyis Rockitil, két ellel, mint egy szó, @panonartv.com. A Facebookon továbbra is megtalálható a Rockitil csoport, ahol kérhetőek a kedvenc zenék, visszakereshető az elhangzott műsorok zenei menüje, és üzengetni lehet még akár egymásnak is. Mára elbúcsúzom, mindenkit üdvözlök, és kívánom mindenkinek a jó éjszagát. Scofit hallottátok. Végül még egyszer elmondom azt a kiemelt információt, hogy tavaszutó, illetve ígéret havának 13. napján ismét találkozhatunk, este 10-től, amikor majd megint jövök a friss és ropogós hírekkel, érdekességekkel és újdonságokkal, persze a rockzene zűrzavaros világából, tehát a jövő szerdán. Hövölj a szívnádre, szövölj a...
3: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.